0: akkor ott szerintem előbb lehetnének problémák, legalábbis én így gondolkoztam abszolút, volna, abszolút. De ezt a Diósdőr neki kell használnia.
1: Abszolút,
0: és
1: igen.
0: Egyáltalán nem használta ki. Szóval valóban dicséret illeti a pécsieket, hogy a két kulcs légióst, nem is tudom, mi lett volna ez a meccs, hogyha itt van Held meg Reisingerova, belegondolva. Jó, mindegy, a túloldalon is voltak hiányzók. Bár hozzáteszem, hogy Westberdék, igen, elmaradtak a számok azoktól, amiket talán várhattak volna tőlük az utóbbi időszakban, de ezen a meccsen, mondom még egyszer, nem ez számított, vagy nem ebbe kellett volna segítség, hanem higgadságba, rutinba, hogy a pályán ne egy, hanem négy olyan játékosunk legyen jelenleg, aki nem fogja eladni a labdát azért, mert valaki megtámadja. Úgyhogy érdekes kérdés. De valóban, például center poszton, hát ott egyáltalán nem, de hogy így semmilyen poszton nem éreztem azt, hogy így erősebb tud lenni a Diósdőr. Szóval így csapatként, tényleg mondom, pont az történt, amit a Pécs szeretett volna. Csapatként, kevés pont, lassan folyik a meccs, szorosan abszolút. Alakul. Ez nekik tökéletes volt, és ilyen szempontból nagyon jó meccs tervet vittek véghez. Azzal együtt, hogy ott is nagyon sok hiba volt, technikai hiba, tehát hogyha ránézzünk a számokra, akkor nyilván ott is jelentkezik mindez. Például egyébként a büntető dobások tekintetében még az volt egy olyan faktor, ahol sokkal jobban teljesített a Diósdőr, mert a pécsiek rengeteget hagytak ott a vonalon. Így lett közte 8, szóval hát érdekes kérdéseket vet fel minden esetre ez a folytatásra nézve. Amennyire fontos volt, ahogy mondtad, lélektanilag az első, legalább annyira fontos a második. Ha ezt szorossá tudja tenni a Pécs, akkor már óriási baj van, szerintem Diósgyőrben. Én inkább arra számítanék, de lehet, hogy naív vagyok, hogy itt aztán rohan a Diósgyőr, itt hiába a letámadás, itt meg kell találni az ellenszert, és nekik kell diktálni a tempót, és még az is lehet, hogy a második fél időben már Zsejko Gyokić fejében a harmadik meccs jár majd. De hát a Pécs ettől még nyilván nem feltartott kézzel megy neki annak a meccsnek sem, ahogy azt tudjuk, és amíg ott az esély, addig üzni hajtani fogják a diósgyőrieket, és őket nem fölöslegesen üzik hajták, mert ezt látjuk.
1: Ilyenkor Zsejko Gyokić a mérkőzés végén azt mondta, hogy azért van még a fegyvertárjukban bőven muníció, és hogy ezt Miskolcon majd megpróbálják kitenni az asztalra. Nem tudom, hogy mi lehet az, amire ő gondol. De egyébként nekem még az jutott eszembe, így nézve a Diósgyőr játékát, hogy kicsit az őszi DVTK-t láttam viszont, amikor az Euroligában nem jöttek az eredmények, és belekerültek egy ilyen negatív, rossz spirálba, amikor folyamatosan jöttek a hibák, folyamatosan nem olyan döntéseket hoztak, nem úgy alakultak a mérkőzések, és szinte az látszódott, hogy sehogy nem tud kijönni ebből a gödörből a csapat. Nyilván ez kellett az, hogy valószínűleg a Pécs most ezen a meccsen iszonyatosan belemászott a Diósgyőr fejébe, és talán én ennek, vagy emiatt láttam azt, amit te is mondtál, hogy ott álltak a diósgyőri lányok a pályán néha széttárt karokkal, és így nem nagyon tudták, hogy akkor most mi is az ellenszer, vagy hogyan tovább.
0: Ezt sokkoló látni.
1: Abszolút.
0: Szóval nagyon dicsérem, le a kalappal a Pécs előtt, főleg, hogy magyarokkal abszolút. Dolgoznak, tehetségesek. Rátkai Eszterről nemrég beszéltünk itt a 3 pontosban is hosszasan. De azért nézzük reálisan. Szóval, hogy az nem normális, hogy ne tudjunk ellenük labdát vezetni.
1: Bizony.
0: Meg felhozni euroligás csapatként. Tehát, hogy itt azért szerintem inkább a Diósgyőrnél van a baj, tényleg nem elvéve az érdemeket, de ez érdekes, és több, egyrészt több vezér kell, másrészt pedig, amit én mondtam már az elején, és leginkább hiányoltam, az, hogy egész egyszerűen sokkal nagyobb tudatosság a tekintetben, hogy kit, mikor, mire és hol használunk a pálya melyik részén.
1: Az biztos, hogy szombaton jön a második mérkőzés, és hogyha ez megint egy szoros találkozó lesz, és a Pécs javára dől el, akkor a Pécs viszont már abban a tudatban utazhat vissza saját pályájára, hogy kedden akár bajnok avatás is lehet, úgyhogy Miskolcon meg hát adott a feladat, hogy valahogy ki kell törölni a fejekből ezt az első mérkőzést, mert ebből így.
0: Igen, nagyon szép feladat.
1: Igen.
0: És nyilván képes rá a Diósgyőr sokkal jobb arc. Hát aki a Brooks-szal felálló Sopront meg tudja fogni taktikailag fejben, az nyilván nekem még most is nagyon elképzelhetetlen önmagában kimondani is, figyelve a légiósok hiányát, hogy a Pécs lesz a bajnok itt a Diósgyőr ellen ebben a bajnok.

0: bajnokságban. Még most is azt érzem, ilyen távolinak érzem ezt a dolgot, pedig láttuk, hogy nem egy lehetetlen forgatókönyv, de most valóban a Diós Györgynél kell reagálni, és elsősorban fejben. Na. Én kíváncsian várom a szombatot.
1: Hát akkor ez lesz a végszó, hogy akkor jövő héten már okosabbak leszünk ez ügyben is. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, tartsanak velünk majd a jövő héten is, viszonthallásra.
2: Ez volt a Körkapcsolás már, a szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elpap Istvánt hallották, a viszonthallásra.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Hátrányból fordítva nyert a Puskás Akadémia Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójában. Döntött játszhat a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Vereséggel kezdte a világkupát a magyar női vízilabda válogatott. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: A kupadöntős Zalaegerszeg a Puskás Akadémiát fogadta a labdarúgó NB1 32. fordulójában. A mérkőzés összefoglalóját az egyik rádiós kommentátortól, Regős László Pától hallják.
2: Egyre távolabb a bronzéremtől az ETE, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-3. Pedig a 7. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést egy kombinatív támadás végén. López baloldali beadását a hosszú oldalon érkező Csonka az 5-ösről befejelte. Aztán 8 perccel később egy zalai hiba, egy eladott labdát követően Lukács a baloldalról élesen középre tette, míg Nagy Zsolt is beleért a 16-oson belül. Német András pedig bevetődve a kapuba lőtt, egyenlítette ezzel a Puskás Akadémia. A 27. percben egy újabb zalai hiba, López utolsó emberként elcsúszott a felezővonalon, eladta a labdát, Lukács pedig kapott egy nagyszerű indítást, végigvágtázott a hazaiak tér felén, és balról 6-7 méterről a hosszúba lőtte, előnyhöz juttatta ezzel a felcsútiakat. Amíg a félidőben kialakult egy nagy zalai helyzet, Maxwell szembe került Szappanossal, de a Puskás kapusa nagyot védett. A második félidőben meddő zalai fölény jellemezte a játékot, egy-két lövésig eljutott az Zalaegerszeg, de Amato 16-osra leadott próbálkozását is védte Szappanos, ahogy egy újabb Maxwell lövést is 5 perccel később, majd a csereként beálló Lima fejesét is megfogta a felcsútiak kapusa, és ahogy ez lenni szokott, a kiagyott helyzetek megbosszulták magukat. A 79. percben Massairas középre lőtt labdája Gundert Takácsról kipattant, mégpedig Nagy Zsolt elé, ő pedig 3 méterrel az üresen maradt kapuba pofozta a labdát, és ezzel 2 góllal vezetett már a Puskás Akadémia. Ezt a 2 gólos előnyt pedig meg is őrizték a felcsútiak. A Zalaegerszeg így egyre távolabb kerül a bronzéremtől. Zalaegerszeg Puskás Akadémia a labdarúgó Fizliga 32. fordulójában 1-3.
1: A győztes csapat játékosát Németh Andrást Török Oliver kérdezte.
3: A zalaegerszegi majár is felcsúti győzelmet hozott, amihez gratulálunk. Minek köszönhető az, hogy viszonylag rövid időn belül már az első fél időben sikerült megfordítani a meccset?
4: Szerintem sokáig volt mögöttük az első fél időben, és a kontrákat nagyon jól játszottuk le, úgyhogy ennek köszönhető szerintem.
3: És veled kapcsolatban mi a helyzet? Egy gól és egy gólpassz fűződik a nevedhez, amihez szintén gratulálunk. Ekkora hatással volt rád Hornyák Zsolt múlt heti kritikája?
4: Örülök neki, de inkább örülök annak, hogy ma is sikerült nyerni a csapatnak. A csapat szinten egy jó mérkőzést játszottunk, és minden héten azért dolgozok, hogy nyilván minden héten gólt szerezzek, gólpassz adjak, és segítsem a csapatot a jövőben.
3: Mekkora bizonyítási vágy van benned, mert szeptember után voltál újra eredményes?
4: Ja, nagyon örülök neki, hogy most ez így jött ki, ahogy mondom, minden héten keményen dolgozok azért, hogy jönnek a gólok, gólpasszok, és így fogom tovább csinálni.
3: És hogy látod, miben kell még előre lépned?
4: Ja, hogy gól-góllövésben nyilván több gólt kell rúgnom gólpasszokban, és hogy többet segítsem a csapatot, nem csak előrefelé, de védekezésben is, többet tartsam meg a labdát, ne adjam olyan könnyen. Úgyhogy minden centernek szerintem ezek a főbb dolgai.
3: És hogy látod, milyen szezon zár a Puskás Akadémia?
4: Ezt már meglátjuk, még van egy mérkőzés hátra, és már szerintem azon lesz a fókusz, hogy ezt utolsó mérkőzést megnyerjük, és utána meglátjuk, hogyha végzünk.
1: Csonka András góljával szerezte meg a vezetést a Zalaegerszeg a mérkőzés 7. percében. A 26. születésnapját ünneplő labdarúgó Török Olivérnek nyilatkozott.
3: Egyáltalán nem jellemző, főleg a tavaszi szezonban, hogy a Zalaegerszeg egymás után kétszer is kikapja. Mi hiányzott ma a csapatból?
5: Hát szerintem kicsit az, mint a múltkor. A múltkori meccsen is sok helyzetet hibáztunk, sok kihagyott helyzet volt most is a meccsen, úgyhogy mindenképpen ezt mondanám, illetve hátul is kicsit bizonytalanabbak voltunk, mint az elmúlt időszakban. Kicsit talán fáradtságnak tudható be.
3: De pedig gólt szereztél, hát mikor, ha nem most? A szülinapodon, Isten éltessen sokáig, ez volt az első gólod az idényben.
5: Igen, köszönöm szépen, hát szerencsére jól álltak a csillagok, aztán most ez egy ilyen napra sikerült, nyilván édesebb lett volna a siker, hogyha nyerünk. Ez van, megyünk tovább, aztán jövő héten fontos meccs vár ránk.
3: Tényleg gyönyörű támadás végén sikerült ezt a gólt megszerezni, és ehhez a szép, az ilyen jellegű szép akciókhoz azért a szurkolók hozzá vannak szokva, csak most a szép játék nem párosult eredményességgel.
5: Ezt tudom mondani, hogy ilyen a labdarúgás egyébként általában bejött azért a szezon idején, most sajnos ez így alakult. Igyekszünk úgy játszani az elkövetkezendő két meccsen, hogy hogy az gólokkal is párosuljon.
3: Pontosan így mondod, bejött a szezonban, ott álltok a negyedik helyen, most egy picit távolabb került a dobogó harmadik foka, viszont előttetek van a kupa finálé. Hevesebben ver a szívet a Ferencváros elleni meccsre, gondolsz?
5: Szerintem mindenkivel benne volt már egyébként az elmúlt egy hétben is, hogy jövő héten a finálé van, úgyhogy igyekszünk, nagyon várjuk már a jövő hét szombatot.
1: A Puskás Akadémia tehát 3-1-re nyert Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójában. Ha az Újpest bő 10 év után újra legyőzi a Ferencvárost a labdarúgó NB1 szintén 32. fordulójában, már vasárnap bajnok lehet a Győr. Ehhez az kell, hogy az élenálló Eto szombaton hazai pályán legyőzze a már kiesett Diós Győrt. Majd vasárnap a második Ferencváros Attertházas derbin alul maradjon az Újpest otthonában. Hallgassuk meg, hogyan várja a mérkőzést a Lilafehérek vezetőedzője, Szélesi Zoltán, aki az M4 Sportnak nyilatkozott.
0: Ötvözni látom azt a fajta felkészülést, rákészülést a derbire, ami köszönhető egyrészt annak, hogy ugye derbi, itthon, teltház előtt, hál' Istennek a Szuszában. A másik pedig, hogy az utolsó bajnokinkat, nem azt az arcunkat mutattuk, amit egyébként a korábbi hetekben láthattak a kedves nézők, Újpest szimpatizánsok, úgyhogy a srácokon is ezt látom, hogy mindenféleképpen azt a teljesítményt szeretnék felettetni, és ezzel a gondolatisággal, ezzel a motivációval próbálnak ők is rákonyodni úgy, hogy valóban akik kilátogatnak ide és élőben láthatják a srácokat, akkor azt láthassák, ami az elmúlt hónapokban volt jellemző az Újpestre, és bízom benne, hogy örömteli pillanatokat tudunk okozni.
6: Ami talán egyfajta viszonyítást jelentett viszont, hogy az első derbije vezetőedzőként az mindösszesen a harmadik tétmérkőzése volt az Újpest kispadján, most már azért valamivel nagyobb a minta, talán egy picit jobban összeszokott a kerettel, egy kicsit gördülékenyebb már a közös munka. Mit vár mindennek a fényében ettől a mérkőzéstől?
0: A munkának a gyümölcsét szeretném látni a pályán. Azt, amit ideig felépítettünk, azt nem szeretném, hogy leromboljuk, lerombolják a srácok. Tehát megint csak abban indulok ki, megint csak a védekezésben a csapatnak ez a kohéziós ereje, ami megvan egyébként, az a fajta napi energiaszint, az a fajta hozzáállás, azt gondolom, hogy alap kell legyen, és ezt szeretném visszalátni a védekezésben, az egymásnak a kisegítése, tényleg az a fajta a habitus, hogy mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék az ellenfeleknek a helyzet kialakítását, mentsék a kapulati szituációkat, hogyha arra van szükség, de legyenek kellően bátrak, legyenek kellően vagányak ahhoz, hogy megmerjék csinálni azt, amit tudnak, és a saját felkészítésük is azon kívül, hogy én a stábommal hogy készítem fel őket, a saját egyéni felelősség is megvan benne, hiszen a legfontosabb, hogy amikor belefúj majd a játékvezető a sípjába, akkor valóban a legbátrabb, legjobb formájukat kell hozni a srácoknak együtt csapatként, ahhoz, hogy még egyszer mondjam, a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni ezen a derbin.
1: Vasárnap tehát Újpest-Ferencváros a labdarúgó NB1 32. fordulójában a Fraditól Szalai Gábor adott interjút az M4 Sportnak.
7: Nyilván egy derbi mindig feszült hangulatú, viszont a Újpestnek extra motivációt adhat, hogy most beleszólhatnak még jobban a bajnoki cím sorsába. És a legutóbbi két alkalommal, amikor idegenbe mentetek, akkor döntetlent játszottatok, ami most nektek nem lenne elég. Milyen meccsre számítasz?
8: Igen, ez biztosan ad egy extra motivációt nekik, tényleg hazai pályán játszanak, és tényleg már csak két forduló van, úgyhogy éles a bajnokság, és nekünk a győzelem, ami igazából az egyetlen út ahhoz, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre. Biztos egy nagyon tüzes, nagyon motivált csapatot fogunk látni az Újpest részéről, de a magunk részéről is, úgyhogy mi is ugyanígy leszünk.
7: De milyen a hangulat az öltözőben most, hogy azért három meccsel, ha mindent egybeveszünk, három meccsel a vége előtt még nem lehet tudni, hogy dupláztok, semmit nem nyertek, egy kupát nyertek, mennyire téma ez?
8: Nyilván beszélt téma, de még mi hiszünk benne, tehát hiszünk abban, hogy mind a két trófát megnyerhetjük, és szerintem ameddig ez megvan, ez a hit, addig nem lehet panasz szomorkodni.
7: És mennyire befolyásol titeket az, hogy az Eto előttetek játszik, a Diósgyőrt fogadják majd otthon, akár négy ponttal is elléphetnek, tudom, hogy vesztett pontok tekintetében ugyanennyi egy pont a hátrány, de hogy mennyiben más így pályára lépni?
8: Én úgy gondolom, hogy ez mindig egy kicsit előny annak a csapatnak, aki előbb játszik. Kicsit furcsa is számomra, hogy mindig mi játszunk, ugye vasárnap nyilván ez az Európa Liga menetelésből adódó, ugye, hogy mi ugye mindig vasárnap játszottunk, de most igazából szerintem lehetne előbb is, de nyilván ezt a televízió dönti el, és ott döntik el, úgyhogy így kell készülnünk, de ez lehet egy előny is igazából, hogyha esetleg nem úgy alakul a szombati mérkőzés a Győrnek, akkor tudjuk, hogy a mi közünkben van a sorsunk.
7: a csapat, vagy akár te személy szerint mennyire érzed a fáradtságot, ugye sokkal több meccset játszottatok, mint a többiek, mint akár az Újpest, és hogyha akár a teljesítményed miatt, akár a sérülések miatt, akár a magyar szabály miatt, tehát te mindig ott vagy gyakorlatilag a magyar bajnokikon a kezdőbe, mennyire érzed a fáradtságot, vagy most ilyen nincs, és motivál, hogy ez a három meccs, ez döntő?
8: Személy szerint, tehát a magam nevében beszéltek, én nagyon motivált vagyok, még érzem magamban az erőt, de ezt látom a többieken is. Nyilván vannak sérültjeink, vannak problémák, de aki elérhető és 100%-os, azon tényleg azt látom, hogy tényleg tele van energiával, és még meg akarjuk nyomni ezt a hátralévő pár mérkőzést.
1: Szintén fontos tétje lesz a vasárnap kora délutáni Paks-Debrecen találkozónak, hiszen annak a kimenetele befolyásolhatja, hogy mely csapatok végeznek az első négyben, és indulhatnak nyáron valamelyik nemzetközi kupában. Tehát holnap, azaz szombaton MTK Budapest Nyíregyháza 13 órától, ezt követően 16 órától rendezik a Kazincbarcika Kisvárda találkozót, majd a szombati nap zárásaként 19 óra 15 perckor kezdődik a győri Eto Diósgyőr találkozó. Ezt követően vasárnap 13 óra 30 perctől Paks Debrecen, majd 16 órakor rendezik az Újpest-Ferencváros találkozót. Mindegyik mérkőzést élőben lehet követni majd a Nemzeti Sportrádióban. A labdarúgó Szántó Regő szlovák kupa győztes lett, mivel a Zsolna 3-1-re legyőzte hazai pályán a Kassát a döntőben. A másik oldalon Kovács Mátyás ezüstérmes lett a kassaiakkal. A magyar játékosairól beszélt Arne Slot, az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője a Manchester United elleni bajnoki előtt. A vasárnapi találkozó fontos lesz a Bajnokok Ligája indulást érő helyek miatt.
9: Dominic mindig elérhető volt, amióta én vagyok a Liverpool edzője, és ez vasárnap is így lesz. Kerkez Milosnak ugyanakkor volt egy kisebb problémája, ami miatt hamarabb befejezte a szerdai edzést, de bízom benne, hogy bevethető lesz. Pécsi Ármin pedig remek helyen van nálunk. Amikor az edzésen a többiek nyomást helyeznek rá, kiválóan hozza játékba a labdát, az, hogy vasárnap keretben lesz-e, az Alisson állapotán múlik.
10: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Izgalmas mérkőzést játszott a Tatabánya a bosnyák Izvidjács ellen hazai pályán, a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőinek visszavágóján. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Németh Kornéltól.
11: Elképesztő fordulatos mérkőzésen történelmet írtak a tatabányai kék tigrisek. MOL Tatabánya KC, HC Izvidjács 37-34. Összesítésben a két gólos idegenben szerzett hátrányát ledolgozva egy gólos előnnyel Európa Kupa döntőbe jutott Tóth Edmond csapata. Jól kezdődött a meccs, 2-0-ra is, 4-2-re is vezetett a magyar csapat. Innen viszont 6-6-nál előbb egyenlített a vendég együttes Melic szemtelen, valamint Odák eredményes játékának köszönhetően, majd pedig elkezdett nyílni az olló, sajnos nem jó irányba, a vendégek irányába. 11-15-nél a 22. percben már 4-el vezetett az Izvidjács. Nem lehetett viszont megtörni a Tatabányát, hiszen Grigorász az első félidőben 6 gólt szerzett, 17-17-nél jött is az egyenlítés, majd ritkán látható jelenetek, 3-as ember hátrányból az első félidő végén, nemhogy hátrányba került a csapat, hanem 20-19-re vezetett Lemos góljának köszönhetően. Fordulás után 22-19-nél volt meg először összesítésben a továbbjutás, innen viszont még egyszer nekirugaszkodtak a vendégek, és 27-26-nál a 42. percben fordítottak, ezt követően viszont előbb egyenlített a Tatabánya, majd az 51. percben már újra mi álltunk továbbjutásra már, mint a magyar csapat. Az utolsó pillanatok óriási izgalmakat hoztak, de végül is, ahogy azt említettem, összesítésben egy góllal a Bányász bizonyult jobbnak. Még egyszer a végeredmény, tehát Tatabánya, Izvidjács 37-34, idegenbeli két gólos hátrányát ledolgozva összesítésben egy góllal a férfi Európa Kupa döntőjébe Tóth Edmond csapata jutott be.
1: Másodpercekre volt a Budakalász a győzelemtől a férfi kézilabda NB1-ben. A sereghajtó végül 26-26-os döntetlent játszott Szigetszentmiklóson a bajnokság 24. fordulójába. És még mielőtt a női kézilabda magyar kupával foglalkoznánk, asztali tenisz, hiszen ma délután 3-2-re legyőzte a görögöket a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, így megszerezte a második helyet a négyesében, azaz tovább jutott a rájátszásba. A magyarok jelenleg Svájc ellen küzdenek a legjobb 32 közé kerülésért, és ennek a párharcnak, vagy ennek a csatának az állása jelenleg 2-2, Nagy Rebeka küzdés 2-1-es hátrányban játszik most. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda magyar kupa tatabányai négyes döntőjét. Olyan finálé biztosan nem lesz, mint tavaly, amikor a Ferencváros 7 méteres párbajban legyőzte a Győrt, hiszen a két nagyágyú már az elődöntőben találkozik egymással. A négyszeres címvédő Fradi német válogatott játékosa Emily Fogel szerint most a leginkább összetartó a csapatuk. A világbajnoki ezüstérmes erről is nyilatkozott az M4 Sporton.
12: Furcsa, hogy azt mondod, hogy erősek vagytok most, pedig azt gondolná az ember, hogy most mentálisan egy mély ponton vagytok, hiszen nem sikerült a BL-ben a legjobb négy közé jutnotok.
13: Igen, ez most egy nehéz szituáció nekünk, de ez is a profi sportban, hogy mindig kell stand up, igen.
12: Felállni.
13: Felállni, és nézni a következő meccsre, és most ez egy nagyon, nagyon fontos hétvége nekünk. Ez a kupa, amit tudtunk nyerni az utolsó négy évben, szóval ez nagyon szeretnénk, hogy itt maradt Fradiban.
12: Mi a célja a csapatnak, vagy neked személy szerint, hogy érzed, hogy mi lehet a legjobb eredmény itt a hétvégén?
13: Ahol nyerünk, és a kupa marad itt. Nagyon szeretnénk jól kézilabdázni, de a végén csak a győzelem számít.
12: Ha beszélünk a Bajnokok Ligájáról, a Metz elleni mérkőzés hogyan érintette a csapatot? Azért tudjátok a hátatok mögött hagyni ezt a dolgot, mert profik vagytok?
13: Igen, most nagyon fókuszálunk a kupa hétvégére, de van még egy pár meccs hátrán, ez is egy nehéz szituáció nekünk, mert mi tudunk nyerni minden meccs, és mi fogunk csinálni, amit tudunk csinálni, minden meccs szeretnénk nyerni, és a végén megnézünk, melyik pozíció leszünk.
1: Mit gondol a Fradi elleni magyar kupa mérkőzésről? Jasa Stanko, a győr szlovén válogatott kézilabdázója.
14: I think we expected to meet them Saturday or Sunday. So for me personally.
1: Azt azért sejthettük előre, hogy vagy szombaton vagy vasárnap összekerülünk a Ferencvárossal. És tulajdonképpen mindegy, hogy melyik napon, nekem legalábbis személy szerint nem számít. Ebben az idényben már kétszer játszottunk egymás ellen, ez lesz a harmadik meccsünk az idényben. A lehető legjobban felkészülünk, ahogy mindig, és nagyon bízunk benne, hogy bejutunk a döntőbe. A felkészülést már hétfőn elkezdtük, és ahogy máskor is, most is a taktikára helyezzük a hangsúlyt. Visszanézzük a korábbi meccseket, és kijavítjuk az ott elkövetett hibákat. Nyilván ők ugyanezt csinálják, szóval mindenképpen érdekes meccs lesz a szombati. Úgy gondolom, a jó védekezés a támadásra is lendületet ad, szóval erre koncentrálunk, és remélem előre is tudunk ebben lépni. Nagy a motiváció, hiszen a lányoknak jó pár éve nem sikerült megnyerniük a magyar kupát, szóval egyértelműen az a célunk, hogy hazavihessük Győrbe a trófeát. Szerintem a sokszínűség a legnagyobb erősségünk, rengeteg fantasztikus játékosunk van, akik sokféle feladatot képesek ellátni a pályán, és amikor minden kirakóst sikerül a helyére tennünk, azt hiszem nagyon kevés csapat van, amely megállíthat minket. A bajnokságban is vezetünk, és szeretnénk veretlenül megnyerni azt, de ehhez a legjobbunkat kell adni, és akkor sikerül megvédeni a címünket. Az a célunk, hogy idén 3 trófával zárjuk az idényt. Egy már majdnem a kezünkben van, a bajnokság, de 2 még meg kell szereznünk. Ehhez most hétvégén megtehetjük az első lépést.
14: Yeah, we have all the chances to win all of them, so I hope it this year is the time to bring all 3 trophies back together.
1: A Győr-Ferencváros női kézilabda magyar kupa elődöntőjét holnap 15 óra 30 perckor rendezik majd a tatabányai négyes döntőben. Ezt követően 18 óra 15 perctől küzd majd meg egymással a Mosó-Magyaróvár és a Debrecen szintén a döntőbe jutásért. Másnap rendezik tehát vasárnap Tatabányán a bronzmérkőzést és a finálét is. Tart még Miami-ban a Formula 1-es sprint kvalifikáció, hiszen az 22 óra 30 perckor kezdődött, és már vannak részeredmények, az első szakasz követően Lawson, Ocon, Perez, Bottas és a két Aston Martinnal kört sem teljesítő Alonso és Stroll is búcsúzott.
10: Sportvilág.
1: Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott. A mieink 12-8-ra kikaptak az Amerikai Egyesült Államoktól a nyitányon. Varó Eszter Amerikából csatlakozott a kerethez, a magyar válogatott centere így értékelt.
15: Nyilván fel voltunk szerintem készülve erre az iramra, meg az agresszióra, amit ők mindig is csinálnak, és próbáltunk mi is ezekbe a párharcokba ugyanolyan agresszióval nyilván okos értelemben beleállni. Én úgy gondolom, hogy a kiállításokból nyilván sok volt, de szerintem azért mindenképp vissza kell nézni, hogy mi az, ami viszont elkerülhető, szóval abból is szerintem lehet még azért tanulni, illetve azt is úgy is meg lehet nézni, hogy ők mire kaptak kiállításokat, amiket esetleg mi is úgymond eltanulhatnánk tőlük, vagy ami esetleg nekünk nem működött, és nekik igen, és abból is lehet szerintem tanulni. Talán egy kicsit határozottabbak voltak védekezésben, de szerintem mi is helytáltunk, talán ők egy kicsit jobban értékesítették a támadásaikat, szerintem mi egy kicsit siettettük őket, így néha kicsit pontatlanok voltak a passzok, illetve szerintem védekezésben is ott voltunk, de nyilván azért lehet szerintem még blokkolásban is fejlődni, illetve az 5 métereseket a Bogi kivétel, de azokat is, hogyha lehet elkerülni.
1: Bemutatkozott első felnőtt tornáján Alaksza Kinga és Lendvai Zói, Cseh Sándor szövetségi kapitány pedig így nyilatkozott.
16: Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk, de azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát ha itt bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést, tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset, egész egyszerűen Amerika ebben a felállásban jobb volt 3-4 góllal. Ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-jel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni, de egyébként pedig én nem a levegőbe beszéltem, tehát úgy lettünk tavaly a világkupába döntősök, hogy egyébként egy 4 gólos vereséggel kezdtünk Görögországba, és aztán a döntőig nem kaptunk ki. Tehát, hogy itt nem lehet most arról beszélni, hogy most a lányokat meg kell vigasztalni, vagy hogy lehet megvigasztalni, hát ezért jöttek ki, hogy holnap is, holnap után is, és ez, hogy az utolsó nap is még a legjobbjukat adják, mert tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó nap fog a kijutás eldőlni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most persze 5 perccel a meccs után mindig rossz egy vereség, de hát alapvetően küzdöttek. Ezek a gyengébb pontjaink, ezek eddig is megvoltak. Jól játszott Amerika, jobb volt, mint mi. Hát ez aztán nem szabad, hogy most egy olyan játékos, aki életében a második válogatott meccsét játszotta, az most maga alá kerüljön. De annak se, aki lehet, hogy a 3%-at, de ma nem tudta belőni a helyzetet. Azért vagyunk itt, hogy 6 napon keresztül, mint az összes többi csapat, minden nap megpróbáljunk következő nap jók lenni, jobbak lenni, vagy gyenge játékkal is nyerni. Hát ez egy ilyen küzdelmes 6 nap lesz.
1: Következzen a Ferencváros válogatott vízilabdázója, Vályi Vanda.
17: Nyilván van egy agresszív, gyors és dinamikus szint, amit ugye az amerikai csapat képvisel, mind fizikálisan, mind gyorsaságban, fejben, amire szerintem ebben a 4/4-ben kevésszer tudtunk mi is ugyanarra a szintre feltornázni magunkat ellenük, de amikor meg feltornáztuk, akkor ugye már X-re állt a mérkőzés. Szóval ebben kell fejlődnünk, hogy nem mondjuk bizonyos periódusokban a mérkőzés alatt, hanem mondjuk 4/4-ig ugyanolyan élességgel, ugyanolyan agresszióval és ugyanolyan dinamikával tudjunk menni, mint ahogy ők. Szerintem a Bogi nagyszerűen védett, illetve mi is tudtuk egymást segíteni blokkokkal, viszont szerintem ugye a rengeteg hátrány és ugye az a dinamika, meg az a mozgás, amiket ők csináltak, azoknak a levédekezése szerintem nagyon felemésztette az energiát, tehát hogy végül szétestünk védekezésben is és támadásban is.
1: A magyar női vízilabda válogatott legközelebb holnap 14 órától ugrik vízbe majd Japán ellen a női vízilabda világkupa selejtezőjében. Gólgazdag mérkőzésen 20-18-ra nyert a Kaposvár a KSI ellen Budapesten a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában. Most pedig nézzük, hogy állnak a lányok az asztali tenisz csapat világbajnokságon, ugyanis a magyar válogatott a legjobb 32 közé jutásért játszik Svájc ellen. Jelenleg Nagy Rebeka svájci ellenfelével szemben 2-1-es játszma után, tehát a negyedik játszmában 7-6-ra vezet. 8. helyen végzett Rosovszki Kristóf és Fábián Bettina 10 kilométeren a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának szardiniai állomásán. Az olimpiai bajnok Rosovszki így nyilatkozott Tóth Bálintnak.
18: Hogy van a szemed? Mert hogy láttuk azt, hogy ott az utolsó körben nem tervezetten háton kellett úsznod.
19: Egy balszerencsés szituáció volt, mert egyszerűen annyira közel voltam még, ahogy a forduló után befordultunk az előttem lévő franciához, hogy eltalált az egyik lábtempója pont szemüvegen, és annyi víz ment a szemüvegen, hogy egyszerűen nem láttam, hogy merre akarunk tovább menni, meg hogy megyünk tovább, és én ugye meg akartam próbálni, hogy mi van, tovább tudok így menni, hogy ne kelljen megigazítani, mert azért azt tudtam, hogy ott rengeteg, nem is biztos, hogy pozíciót, de lendületet veszítek vele, de aztán egy pár tempó után láttam, hogy ez így nem lesz jó, mert ha még ezt a rövid egyenest, ami ott keresztbe volt, azt még meg is csinálom jól. Ja, utána a hosszú 600 méter körüli egyenesbe az a baj, hogy ott nagyon kellett volna az, hogy a jó irányba legyek, hogy lássam azt, hogy mit csinálok, úgyhogy ott úgy döntöttem, hogy akkor inkább helyezzük vissza a szemüveget, és hát nyilván ezzel azért tényleg annyi lendületet veszítettem, utána nekiállni újra úszni, hogy több pozíció is elment, de összességében azért örülök, mert múlt héten is 8., most is 8., és azt gondolom, hogy ez egy jó verseny volt megint, most így 3 világkupa után azt látom, hogy versenyről versenyre egyre jobban megy az egész versenyzés inkább, mert azt gondolom, hogy az első versenyen is jó állapotban voltam Egyiptomban, de azt gondolom, hogy most így végre sikerül megint visszaszokni abba, hogy a mezőnyben is jól mozgok.
18: A taktikádról mesélj kérlek, mert egyfelől tűnt hasonlónak, mint ahogy Ibizán versenyeztél, hogy az első körös pénzdíj miatt eléggé megnyomott tempóban talán hátrébb vagy, hogy aztán körökön keresztül legyél elől. Te hogy érezted, hogy mennyire sikerült, és milyen taktikádat betartani ma?

0: és a pozitívumokat látni a versenyben. Nyilván amellett, hogy levonjuk a negatív történésekből is a tanulnivalót, de azt gondolom, hogy tényleg versenyről versenyre egyre jobban megy, és tényleg amit meg szerettünk volna csinálni ezen a versenyen az előző kettőhöz képest, az sikerült. Úgyhogy azt érzem, hogy lépésről lépésre adunk előre. Egy kicsit több, mint egy hónap múlva itt az év negyedik világkupa fordulója, ugye Setúbában, ott szeretnék megint még ennél is jobban teljesíteni, és aztán akkor azt gondolom, hogy így tudunk elmenni az Európa-bajnokságra, ha jól sikerült tényleg a felkészülés, ami azt gondolom, hogy eddig is elég jól ment, hogy ott tudunk harcolni majd az Európa-bajnokságon, akármelyik számban az érmekért.
1: Rasoszki Kristófot hallhatták, aki 10 kilométeren a 8. helyen végzett a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának szardiniai állomásán, csak úgy, mint a nőknél Fábián Bettina. A férfiaknál pedig Rasoszki mellett Betlehem Dávid indult, és ezúttal a 18. lett, míg másik oldalon a nőknél Mihályvári Farkas Viktória ugyanezen a helyen végzett. Az 50 hát győzelme mellett 100 méteres mellúszásban harmadik lett Kós Hubert idei első nagybedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalom. Pádár Nikolett 400 méter gyorsan a negyedik helyen végzett, és 4 perc 8,49 század másodperces eredményével teljesítette a Honi Szövetség által meghatározott Európa-bajnoki szintet. Pádár a 7. magyar, aki már biztosan ott lehet az augusztusi párizsi EB-n. Ezen kívül 100 méter gyorsan a 7. lett. Bejutott a legjobb 32 közé a magyar férfi válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. A körmérkőzések után a csoportgyőztesek mellett a hat legjobb második juthat tovább, és a kieséses szakaszba, és az András Csaba, Szúdi Ádám, Szántosi Dávid és Lej Balázs alkotta csapat ezen 6 együttes között van. A sportvilág végén köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szilágyi Dóra vagyok. Következzen egy beszélgetés Balogh Zsolttal, korábbi 70-szeres válogatott kézilabdázóval, aki a 2024-2025-ös idén végén vonult vissza. Azóta hazatért és orvosházán edzősködik. Az egykori jobbátlövővel Szegeden az Új Szegedi Ligetben beszélgettem.
2: Igaz az, hogy egyébként utólag az emlékek megszépülnek?
3: Mondhatom, hogy az, bár nekem összességében inkább pozitívak voltak egyébként is az emlékeim a karrieremről, vagyis hogy próbál mindig, tehát utólag mindig csak a szépre emlékszik az ember. Nyilván volt sok nehézség és nehéz nap, de valóban azok nem jutnak eszembe. Inkább néha ilyen nosztalgia érzés, és ugye azok meg a pozitív dolgokkal kapcsolatosak. Úgyhogy igaz, végül is mondhatom.
2: Gondolom az egyik ilyen szép, és talán az egyik legszebb az az EHF kupa győzelem.
3: Teli találat, pontosan. Az volt a legnagyobb siker valóban, amit sikerült elérnem klub szinten. Azóta sincsen, ugye gyakorlatilag olyan nemzetközi siker se a Veszprémnél, se a Szegednél, ami akkor volt 2014-ben. Úgyhogy az egy nagyon-nagyon szép élmény, és a mai napig idegrázós, hogyha visszagondolok azokra a napokra, arra az ünneplésre, amikor az egész város gyakorlatilag minket ünnepelt, úgyhogy ez egy gyönyörű időszak volt, és tényleg talán azt tudom leginkább kiemelni a sikerek közül, mert az volt az első is, és egyben a legnagyobb. Utána voltak ugye magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem is, de az annak volt egy különlegessége az, hogy esélytelenként indultunk, és végül a semmiből hazahoztunk egy európai trófeát.
2: Igen, és ahogy mondtad, hogy ünnepelt titeket a város, hát ez szó szerint, ez nem tudom, hogy ma már elképzelhető-e, hogy ennyien utcára vonulnak, és én láttam a felvételeket a Dugonis téri ünnepésről, hát több ezer ember volt, és azért nyilván ez így élesen még megvan, de akkor borfesztivál volt, gondolom, utána még meg is lehetett ünnepelni, de hogy oda milyen volt a színpadra kiállni, és látni azt, hogy mint a sok kis hangya, és ezt értse jól mindenki, tele volt az egész tér.
3: Igen, valóban így volt. Ha becsukom a szememet, akkor még mindig látom magam előtt, amikor ugye felálltunk a színpadra, és gyakorlatilag a Kárász utcának a másik felék szinte végig emberek voltak, és minket ünnepeltek. Hát nagyon-nagyon jó érzés, tényleg idegrázós érzés, amikor ilyen pillanatokat élhet át az ember sportolóként. Meg előtte az, amikor megérkeztünk hullafáradtan ugye Berlinből, és akkor emlékszem, hogy haza kellett szaladni mindenki, akkor átöltöztünk, lepakoltunk egy hosszú út után, és akkor ilyen kis dottó vonattal vittek innen a városi sportcsarnoktól minket körbe az egész városon, és akkor akármerre mentünk mindenhol, ugye, hát mint ahogy az NBA-be, vagy a nagy focibajnokságokon a bajnoki címet ünneplő csapatokat szokták ünnepelni, tehát olyan érzés volt, tényleg vannak is olyan videók még a telefonomban, néha-néha így szembe jön velem, és akkor így mindig visszagondolok, hogy úristen. Hát tényleg szerintem az volt az a pont, a legjobb korban is voltam, tehát akkor 25 éves voltam, akkor indult meg igazából a szegedi karrierem ezzel a sikerrel, és utána ugye a BL-ben jó pár évig komoly szereplők is voltunk, úgyhogy nagyon-nagyon szép emlék tényleg.
2: Még egyébként visszacsatolva a döntőre, az igaz, hogy a döntő napján, a reggelén a Montpellier elleni meccs volt, az a döntő, és hogy ott a francia csapatból csak a Gaber, a Matej Gaber köszönt nektek, aki egyébként ugye aztán Szegeden csapattársatok lett?
3: Erre így konkrétan nem emlékszem, de elképzelhető egyébként, de nincsen róla most így meg az emlék, de simán elképzelhetőnek tartom. De az, hogy ez most tudatos, szándékos volt, vagy pont véletlen így jött ki, nem tudom. Nem tudom, de elképzelhető. Legalább az jó csávó, tehát őről lehetom képzelni, hogy ő köszönt, vagy a többiek nem köszöntek, arra így nem sem emlékszem konkrétan. Nem is lényeg egyébként, mert utólag végülis lehet, hogy már tudták a vesztüket az önöm.
2: Lehet, hogy már akkor igen, erre készültek. Ami még szép pillanat, és aminek nem kellett megszépülnie, az nyilván gondolom a magyar bajnoki cím és a magyar kupa győzelem. Ide a Szeged-Veszprém párharcot hoznám be, hogy amikor elbúcsúztatták itt az új szegedi sportcsarnokot, és megépült ugye a Pikaréna, és oda átköltözött a Szeged, akkor a szurkolók a legnagyobb emlékek közül nem mondjuk egy Paris Saint-Germain vagy egy Barcelona elleni győzelmet emelte ki, hanem az összes olyat, amiben a Veszprémet verte meg a csapat. És ez gondolom nagyon leírja azt, hogy akkor milyen volt szegediként Veszprém ellen nyerni.
3: Igen, annak a párnasznak mindig megvan a különlegessége. Én azt gondolom, hogy ez...
2: De még ma is? Vagy már ma annyira nem, mint régen?
3: Én szerintem ezt olyantól kell megkérdezni, aki a mai napig benne van is, és ott volt mondjuk 10 évvel ezelőtt is, amikor még én, ő lehet, hogy ezt jobban le tudná írni, de az biztos, hogy azoknak különleges hangulata volt. Bármilyen tétje volt a mérkőzésnek, vagy nem volt tétje éppen, mert úgy állt a bajnokság, mindig presztízs csata volt, és megértem a szurkolókat, hogy azokat a meccseket emelték ki, mert az tényleg az volt, hogy amikor ebbe a picike szűk csarnokban még a Csilláron is ember lógott, úgyhogy ez tényleg olyan hangzavar volt egyszerűen. A Pikarénában, ha kim vagyok néha mérkőzésen, gyönyörű nagy csarnok, de egyszerűen teljesen más hangulata van, és szerintem vendégként itt játszani egy ilyen kicsi, szűk, öreg csarnokban, rengeteg nézővel, akik ott lihegnek a nyakadba, szerintem sokkal nehezebb volt, mint most bejössz egy gyönyörű csarnokba, végsétálsz a tiszta folyosókon, hatalmas öltöződ van, tusoló, minden, tehát körülmények adottak, és akkor aztán meg régen ugye ide jöttek ebbe a szebb napokat is megélt
2: Katlanba,
3: igen, és én is mindig jobban szerettem szép csarnokokba játszani, mert az ilyen, hát most nem akarom ledegradálni, mert tényleg nekem nagyon-nagyon szép emlékeim vannak erről a csarnokról, és most is, tehát most ugye körülnézek és látom, és mindig tényleg följönnek ezek a nagyon szép emlékek, de nem jó ilyen helyeken játszani idegenben, hazaiként nagyon jó. Röviden akkor így itt tudom ezt megfogalmazni, hogy szerintem nem szeretett itt senki játszani. Nem véletlen van az, hogy akárkivel játszottunk a mai BL-nek a szereplői közül, akik régóta tényezők ebben a versenyben, mindenki ellen sikerült legalább egyszer mérkőzést nyernünk, és az ugye általában itthon volt, tehát bármilyen PSG, Kielce, Barca, nem tudok most olyan top európai klubcsapatot mondani, aki ellen nem lenne győzelmünk a Szegeddel az idő alatt, amíg itt voltam.
2: Az mennyire hallatszik be, vagy mennyire tompán, mennyire nyomja el, vagy mennyire nyomást a játékosra, hogy egyébként szinte a nyakatokon lógnak, és egyébként akkor is, hogyha mondjuk nem megy annyira jól a csapatnak, és akkor is viszont ott vannak elég közel, és gondolom behallani azt, ami a vélemény a lelátóról.
3: Persze, volt olyan többször is, amikor még az öltözőben voltunk melegítés előtt, és már akkor teli volt gyakorlatilag az egész csarnok, Veszprémivel, Szegedivel, és olyan hangzavar volt, tényleg az öltözőből lehallatszódott a szurkolás. Hát ez, hogy nyomás, nem nyomás, mi számít nyomásnak, tehát a sportolóként ez valahol ilyen szinten természetes, hogy igenis van egy megfelelés a szurkolók felé, és nagyon jól tudjuk, hogy ha nem úgy megy a szekér, akkor ezt mindenhol, nem csak Szegeden, mindenhol így van, akárhol játszottam, a szurkoló akkor szeret, hogyha győz a csapat, ha éppen nem úgy megy a csapatnak, akkor is szeret, de akkor igenis el fogja mondani a véleményét, ha tetszik, ha nem, és ez többször is előfordul, de ez szerintem teljesen normális, ezzel nincsen semmi probléma. Ezt őket így kell elfogadni, tehát hogy ők azért jönnek ide, hogy szórakozzanak, azért fizetnek, azért utaznak velünk idegenbe, hogy sikereket érjünk el, és hogyha van egy rosszabb időszak, akkor természetesen nekik sem fog tetszeni, és akkor valaki így, valaki úgy, de ki fogja nyilvánítani a véleményét, amit most vagy meghallasz, vagy nem, ez vele járulja ennek a életnek.
2: Volt, ami rosszul esett?
3: Persze, volt olyan, ami rosszul esett. Inkább azt mondanám, hogy azok estek rosszul, ami én nem voltam egy kommentolvasó, illetve fiatalon, amikor még olvasgattam őket, azt hittem, hogy előrébb leszek vele, nem tudom miért. És aztán volt egy-kettő, ami ténylegesen így rosszul esett, és utána megfogadtam, hogy nem olvasok kommentet, de természetesen szembe jött egy-kettő úgy, hogy valaki elküldte nekem, hogy ezt láttad, vagy azt láttad. Nem esnek jól ezek a dolgok, viszont soha nem azzal volt a problémám, hogyha valaki a játékomat kritizálta, mert volt nagyon sok rossz meccsem, nekem is és mindenkinek, és azt én is tisztában voltam vele. Azzal nincsen gond, hogy azt mondja valaki, hogy milyen béna a balog, vagy mit tudom én. Inkább azok esetek rosszul, amikor ilyenek jöttek, hogy Balog eladta a meccset, meg izé tippixeltek, tehát hogy a szurkolói betegség, hogy ha nem megy a csapatnak, akkor az első gondolata biztos van egy-két olyan személy, akinek az biztos eladták a meccset, mit tudom én. Tehát hogy az, amikor az igazságérzetemet bántják és a becsületemet sértik ezzel, azok nem esnek jól. Az, hogy a szakmailag kritizálnak, szíve joguk, de olyat nem mondják, hogy én eladtam, és soha életemben egyetlen egy mérkőzést sem adtam el, mert egyszerűen távol álljon tőlem az, hogy ilyenbe én belemenjek, mert nekem többet ér a becsületem annál, mint hogy én bármit is eladjak szándékosan egy mérkőzést.
2: Az elején beszélgettünk arról, hogy megszépülnek-e az emlékek, és hogy azért hál' Istennek inkább szebbek voltak, viszont mondjuk az, hogy a többszörösen elvesztett Veszprém elleni döntők, amelyek ugye volt, ami 7 méteres párbajban dőlt el, 7 méteressel. Ezek úgy, hogy van két aranyérem, egy magyar bajnoki és egy magyar kupa, ezek viszont megszépülnek?
3: Úgy mondanám, hogy amit említettél, pont ezt a hetesekkel a magyar kupa, tehát nekem az óriási szívfájdalom volt az a... ki egyszer időn túli hetes, egyszer pedig hetesekkel kaptunk ki, és ott élődtem például az első hetest a sorozatba, és utána valahogy, nem is tudom, belehibáztunk kettőt, és elveszítettük azt a mérkőzést Debrecenbe. Szóval azok fájtak talán a legjobban. Viszont azzal, hogy 2 vagy 3 év múlva az én utolsó szezonomban sikerült legalább egyszer elhódítanom azt a Fránya Magyar Kupát, így kicsit enyhített azon a fájdalmon, hogy többször nem sikerült, és hogy annyira közel voltunk hozzá, így másképp emlékszem már vissza, és inkább azt nézem, hogy sikerült egyszer megnyernem, ami nagyon kevés embernek sikerült, úgy gondolom, magyarként Szegeden, főleg abban az időben, amikor azért úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal nagyobb különbség volt a Veszprém és a Szeged lehetőségei között. Uh-huh. Ebben biztos vagyok. Anyagilag, szakmailag, minden téren azért a Veszprém jóval előrébb járt, mint a PIK Szeged abban az időben. Tényleg én inkább azt nézem, hogy sikerült ez legalább a bajnokságot is. Igaz, hogy csak egyszer, de inkább én úgy érzem, hogy félig teli van az a pohár, mert sok játékos volt itt Szegeden, akik lehet, hogy több éven keresztül is játszottak itt, mint én, viszont nem sikerült nekik aranyérmet szerezniük, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy egyszer sikerült, és nem azt nézem, hogy mennyiből sikerült egyszer, hanem az, hogy sikerült egyszer.
2: Juan Carlos Pastor vezetőedzőt hova sorolod a szép emlékek, vagy a megszépült emlékek kategóriába?
3: Pastor az egy nagyon érdekes ember volt. Én inkább azt mondom, hogy főleg szép emlék, természetesen vannak megszépült emlékek is vele kapcsolatban is, főleg itt a végén, de nagyon-nagyon jó a kapcsolatom vele a mai napig, ettől függetlenül, hogy ott, amikor én elkerültem, akkor azért volt bennem természetesen dű, ami így utólag egyébként jó pár évet utána még megélve a kézabda pályán abszolút világosan láttam és megértettem, hogy ez nem rólam szól, nem a játékosról, nem egyszerűen ők mindig a klub érdekeit tartják szem előtt, az az első, hogy a csapat hogy szerepel, és hogyha ők úgy látják, mert ők vannak abban a pozícióban, hogy már pedig a XY, hogyha a helyemre jön, akkor attól jobb lesz a csapat, akkor az ő döntésük igenis megtehetik azt, hogy akkor engem lecserélnek. Pásztornak rengeteget köszönhetek. Tehát a karrierem során nagyon sok jó edzőm volt, de őt nagyon-nagyon kiemelni, mert ő teljesen más szemléletet adott át nekem, és a gyakorlatilag egy átlagos NB1-es balkezes átlövőből egy Európa szinten is elismert játékossá tudott tenni, és ezt az érdemet senki nem veti el tőle, bármennyire is megkérdőjelezhetőek voltak az eszközei, vagy a stílusa. Ő egy nagyon-nagyon jó szakember, és mondom, nagyon-nagyon jó viszonyom a mai napig vele, tehát bármikor, hogyha van kérdésem, akkor kézadal kapcsolatban az edzői diplomámhoz, a szakdolgozatomba vele készítettem interjút, és nagyon készséges volt mindenben. Szóval tényleg ő egy nagyon-nagyon jó edző, nagyon nehéz ember, de elvitathatatlan, hogyha ő nem jön ide annó Szegedre, akkor valószínűleg én nem érem el ezeket a sikereket, és a csapat sem.
2: Így van, bizony, hiszen az ő irányítása alatt ebben a 10 évben természetesen volt rá hosszú ideje, de ért el a legjobb eredményeit a Szeged. Mondtad, hogy nehéz ember, és gondolom meg kellett szokni, de mi az, amit megtanultatok róla, vagy amit megtanultatok elengedni vele kapcsolatban, így az évek során?
3: Azáltal, hogy ő egyedül volt itthon, tehát ő egy annyira fanatikus a kézilabdában, hogy...
2: Igen, vele nem jött a családja, hanem kimaradt Spanyolországban.
3: Tehát amikor az emberek nincs ott a családja, és nincsen rászorulva arra, hogy ő szabadidőt adjon magának, akkor ő éjjel-nappal a csarnokba akar lenni, és dolgozni, edzeni. Neki csak a kézilabda körül forgott a világ, és ő azt tudta nehezen elképzelni, vagy elfogadni, hogy ha valakinek volt emellett más hobbia, élete, magánélete, bármi. Tehát ő az, hogy a Spanyolországban maradt a családja, és ő itt a kézilabda bűvületében élt Szegeden 10 éven keresztül, és hogyha mondjuk mi bementünk a városba, mert mondjuk kisütött a nap, és ettünk egy fagyit, vagy tényleg felhúztunk egy napszöveget, és találkoztunk vele, akkor biztos, hogy szóvá tett a következő edzésen, amikor hibázta egyet, hogy persze tegnap a fagyi, meg a napszemüveg, meg a lányok, meg a mit tudom én micsoda, az ment, hogy a kézilabdára kéne koncentrálni. Ő elvárta volna mindenkitől, hogy mindenki csak a kézilabdával foglalkozzon. Nehezen viselte, hogyha valaki mondjuk nem nézett meg egy meccset úgy, hogy ő otthon ült, tévén ment az egyik meccs, laptopon a másik meccs, harmadikon meg a telefon, ezeket ő mondja, tehát hogy ezt, de el is tudom képzelni róla. Szóval ő hazament edzés után, és megnézett az összes kézilabda meccset, amit tudott, de ha kellett, akkor ilyen szerbajnokságot is, tehát ha nem volt más, akkor minden, csak az, hogy kézilabdát nézhessen, és hogyha valaki ebben nem volt partner, annak azért nehéz dolga volt. Emlékszem, egy olyan sztorira volt, hogy kezdtük az edzést, melegítésnél mindig odajött jópofizni a játékos, akkor hogy vagytok, mi újság, és akkor én mindig ilyen felméréseket, ilyen tesztelgetett minket, hogy volt, tegnap láttad a Flensburg meccset, és akkor egyszer mondtam, de tényleg egyszer, hogy mert én egyébként nagyon szerettem, én is hasonló beállítottságú vagyok, de nem ennyire fanatikus, de én is minden meccset megnéztem. És odajött, kérdezi, hogy na, tegnap mit szólsz a Flensburg, vagy nem tudom pontosan kivel meccs, hogy látta, és mondta neki, hogy pásztor, ne haragudj, de mondom, tegnap handball free day tartottam, tehát kézilabda mentes napot, és akkor ugye, csak mosolygott, jó, tovább ment, és akkor edzésen, akkor valamit hibáztam a taktikai gyakorláson, akkor meg egyből fölhány torgat, hogy ezek handball free day volt tegnap, ha meg hülye vagy. Szóval ő ilyen volt, nem vigyázik el vele, hogy mit mondasz, mert minden emlékezett, minden egyes szóra, névre, akármit mondta neki, az megmaradt, úgyhogy, és hogyha kellett, akkor egyből visszatámadott a legelső alkalommal, amikor lehetősége volt rá. De mondom, összességében ennek ellenére nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és nem lennék az a játékos, nem lettem volna az a játékos az ő segítsége nélkül. Ő adott nekem lehetőséget itt Szegeden, és én azzal tudtam élni hosszú éveken keresztül. És aztán, hogy így alakult a vége, ez meg, azt mondom, ez a sport, a profi sport része, előbb-utóbb mindenkinek eljön az ideje, amikor másban gondolkoznak, és ezt vagy elfogadja, vagy nem, de nem tud ellene mit tenni, úgyhogy ez a legjobb, elfogadja.
2: Ha még visszaugrunk a szegedi évek elé, Magdeburg egyébként milyen emlék, milyen kitérő volt ez az egy év Bundesliga?
3: Magdeburgi nagyon-nagyon nehéz év volt, és akkor ilyen tanuló évnek fogtam föl, mert nekem nagyon nagy álmom volt fiatalon az, hogy a Bundesligában játszak.
2: És nagyon fiatal is voltál, azt hiszem 21 éves, amikor kikerültél Németországba.
3: És pont ez is volt a gond, mert így utólag már látom azt, hogy annyira hajszoltam az álmaimat, hogy közben nem néztem a dolgok mögé, hogy ez nekem még lehet, hogy korai. Nem volt még olyan tapasztalatom a nemzetközi szintéren sem, hogy én ott komolyabb szinten megálljam a helyemet. És így, hogy nem egyoldalas játékos voltam ugye a védekezés kvalitásai hiánya miatt, ezért ott pedig azért elég komoly elvárás, tehát nagyon sokkal nagyobb előnnyel indult az, aki tudott védekezni is, és nekem ez az óriási hátrányt okozott. És fiatal is voltam, még nem volt megfelelő tapasztalatom, szóval kicsit hamar ugrottam, úgy gondolom, hogy mély vízbe, és a sérülések is hátráltattak. Honvágyam is volt, nem éreztem igazán jól magam, viszont utólag azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és hasznos év volt a karrierem szempontjából, mert ott rájöttem arra, hogy igazából nekem nem Németországban van feltétlenül a jövőm vagy a Bundesligában, hanem én itthon is ugyanúgy tudok sikeres lenni, és utána nem is. Tehát, hogy eltűnt belőlem az a vágy, miután ez megtörtént, hogy én mindenképpen külföldre menjek, mert már ugye én voltam. Ezáltal nem csábított annyira. Nem csábított. De ettől függetlenül a mai fiataloknak azt javasolnám, hogy ha tudnak, akkor mindenképpen menjenek ki és próbálják ki magukat, mert nagyon-nagyon hasznos tapasztalatokat tudnak szerezni, és aki meg megállja a helyét, annak nagyon-nagyon könnyű dolga lesz, úgy gondolom, és bármikor, tehát hazajönni bármikor hazatud, én nem voltam ebben akkor ilyen kitartó, és csak olyan lehetőségeim maradtak Németországban, hogy másodosztályba elmenni, vagy kevés játék lehetőség, és én azt mondtam, hogy akkor inkább hazajövök, és fölépítem magam újra, és akkor megpróbálok itthon sikereket elérni.
2: Akkor egyébként az a gyöngyösi meghívás, akkor azt hiszem a Gyöngyös egy pont feljutó csapat volt az NBA-ben, akkor az egy ilyen mentő volt? Egyet visszalépni, hogy aztán kettőt lehessen előre.
3: Így van, ezt pontosan így kalkuláltam annak idején, bár a mentőövnek azért nem mondanám, mert lett volna azért több lehetőségem is hazajönni, tehát sok csapat tártkarokkal várt volna, de akkor én azért a Gyöngyöst választottam, mert ott volt a Klerben az első felnőtt edzőm, a Nagy Károly, akkor ő vitte fel a csapatot NB1-be újra.
2: Igen, mert bocsánat, csak a Magdeburg előtt még a Pler volt.
3: Igen, a Plerbe ő volt a vezető edző a felnőtt csapatnál, és igazából nála lettem NB1-es játékos, és ő nagyon-nagyon ragaszkodott hozzám, hogy visszatérjek, és hogy Gyöngyösen menjek haza, és hogy ők akkor is azt mondták, ott volt Kotormán Attila, aki szintén a Plerben egy ilyen mentorom volt, gyakorlatilag a jobb átlövő poszton egy nagyon zseniális játékos volt, és ő olyan 35 körül volt, amikor én 16 a Plerben, és együtt igazoltunk oda. Tehát ő is ott volt, és tudtam, hogy még tőle is van mit ellesni. És akkor ez így nagyon-nagyon csábító volt nekem, hogy hazajövök, és tényleg 60 percen keresztül gyakorlatilag a pályán leszek, és újra fel tudom magam építeni. És már akkor is azt mondták, hogy gyere el egy évre, nézd meg, hogy mik a lehetőségeid, játszani fogsz, amennyit csak akarsz, és utána, ha akarsz, akkor úgy is elengedünk. Tehát én egy évet írtam ott alá. És úgy is történt, hogy jó szezonom volt, azt hiszem házi góllövő listán én lettem az első, és akkor Szeged ismét megkeresett, hogy akkor amiről tavaly beszéltünk, de nem jött össze, az most idén akkor aktuális lenne, hogy akkor szeretnél Szegedre jönni, és akkor így kerültem végül Szegedre egy év gyöngyösi kitérő után.
2: A válogatottban több olyan van, ami utólag megszépült, hogyha már ezen a vonalon maradunk?
3: A válogatottban alapjáraton is én azt gondolom, hogy sokkal több volt a szebb élmény, mint a klub életben. Szóval ott alapjáraton is tényleg mindig egy nagyon, nagyon jó közösség fogadott, nagyon jó edzőkkel, ott mindig egy teljesen más hangulat volt kiszakadni a klub életből, amikor megy a daráló hétről hétre, és akkor egy kicsit kiszakadsz onnan a válogatott magyarokkal, vagy magyarul beszélsz, hazádért játszol, szóval ezek tök jó dolgok voltak, szóval válogatottal kapcsolatban igazából a nagyon sok negatív élmény nem is nagyon élt. Szóval én amikor nem voltam már többet válogatott, azt is teljesen elfogadtam és megértettem, mert ma életem az edző, valószínűleg én sem magamat hívtam volna be, mert már azért 30 fölött voltam, jöttek a fiatalok, jöttek a trónkövetelők, akik a helyemre léptek, és ez így normális, hogy mindenkinek eljön az ideje, nekem én éreztem, hogy mikor jön el, és ezzel semmi probléma nem volt, hogy én többet nem voltam, ugyanúgy a csapat szurkolója voltam, tartottam velük a kapcsolatot, de többet nem voltam már a válogatott keretében.
2: A 2019-es világbajnokságról, és itt most mosolyogsz is, azt mondtad, tudom, hogy akkor született meg a lányod is, és arról egyébként azt mondtad, hogy ott érezted először azt, hogy már nem kiegészítő játékos vagy, hanem kulcsember a válogatottban. Ezt mi váltotta ki?
3: Valóban az egy emlékezetes világverseny volt, és sajnos utólag sikertelennek mondható. Bár nekem ott tényleg nagyon-nagyon jól ment a játék, a nehézségek ellenére, ott sérülés, gyerekszületés, tehát utazgattam össze-vissza 2-3 naponta a Kopenhága Budapestet. Az egy nagyon stresszes időszak volt, de amikor pályára föléptem, akkor hál' Istennek mindent ki tudtam zárni, és csak oda tudtam fókuszálni, és jól ment a játék. Igen, akkor nem is tudom, hát az Nagy László volt még, Ancsin Gabi, szerintem ő is volt a válogatottban. Az a világverseny, hogy tényleg az első mérkőzéstől kezdve gyakorlatilag kezdőként, támadás alapembereként játszottam végig, jól ment a játék, abszolút éreztem a bizalmat. Igen, az egy olyan világverseny volt, amikor nem volt kérdés, hogy azon a pozícióban ki az első számú. Előtte a 2017-es világbajnokság, ami az első világversenyem volt, az is egy nagyon szép emlék, majd 7. lett a csapat, és mégis csak az volt az első világversenyem, és a dánok legyőzése az egy ilyen fenomenális élmény a mai napig. Viszont ott azért még Laci többet támadott, kevesebb szerephez jutottam, de nagyon, nagyon jó volt ez a világverseny is, mert az egy ilyen belépőnek szerintem tökéletes volt. De valóban a 19-es az már egy olyan volt, amikor csak gyakorlatilag én uraltam azt a pozíciót. És emlékszem, most már az Ancsin Gabinak valami könyöksérülése volt, vagy valami, és nem tudott kapura lőni, és akkor én mindig próbálta elrejteni a meccseken azt, hogy igazából próbált csak passzolgatni, mert lőni nem tudott. Szóval most már ilyen visszaemlékszem rá, hogy az volt az időszak. Én meg elég jó formában voltam, és jól sikerült a világverseny. Sajnos a selejtező helyezést nem tudtuk akkor elérni. Szerintem talán nem túlzás, azt mondom, hogy ott a sérülésem nem jön közbe, lehet, hogy másképp alakul, mert pont ott az Egyiptom elleni mérkőzés, ami egy nagyon kulcs meccs volt és döntött mellett végül, azt itthonról néztem, mert akkor a csoport mérkőzések során a részlegesen szakadt a bokám, és én utána ilyen sérült bokával tértem vissza már a fennmaradó két mérkőzésre, de sajnos úgy alakultak az eredmények is, hogy nem értük el a 8. helyen, hanem 10. lettünk csak.
2: És 2021, az az 5. hely?
3: Na, az már viszont olyan volt, amikor azt éreztem, hogy itt még akkor a kettő között beékelném a 20-as EB-t, amikor a fiatalokkal mentünk ki, plusz a Mikler, én, mi voltunk szerintem a rangidősek rajtunk kívül. Nagyon sok sérülés miatt nem jöttek, a Lékai nem volt, Bodó Ricsi nem volt, tehát a kezdő alapemberek között többen is hiányoztak, és az egy nagyon-nagyon jó emlékű világverseny volt, mert gyakorlatilag esélytelenként mentünk ki fiatalokkal, újoncokkal, és egy halálcsoportból elsőként mentünk tovább, és utána egészen talán 8 vagy 9. helyig jutottunk, de az egy nagyon-nagyon pozitív világverseny volt, mert nem várta senki még azt, hogy a csoportból tovább jussunk, és nagyon-nagyon komoly eredményt tudtunk elérni egy fiatal brigáddal, úgyhogy az nagyon jó volt, és akkor a 21-es VB meg már az a világverseny volt, amikor már éreztem azt, hogy én innen kifele fogok menni, akkor Máté Dominik nagyon-nagyon fölfelé ívelt, Ancsin Gabi nagyon jó formában volt, és gyakorlatilag ott egy-két hetes lőttem, illetve sokszor a keretben nem voltam benne a mérkőzés keretben, csak kívülről szurkoltam. Szóval ott már éreztem azt, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó világversenyem, mert egyszerűen eljött az idő, és most már jönnek azok a játékosok, akik fiatalabbak, dinamikusabbak, és át fogják venni a helyemet. És utána nem is volt több világversenyem, hanem még egyszer behívott a Csema, amikor a Máté Dominik megsérült, de akkor is két selejtező mérkőzésre, illetve edzőmérkőzésre és selejtezőre. Az volt az utolsó szereplésem, az meg szerintem 2023 környékén volt. Annyi hiányérzetem van a válogatottban, hogy szerettem volna ilyen 100 válogatottságig minimum eljutni, meg hát az olimpia az mindenkinek nagy álma, nekem sajnos nem jött össze, mert amikor a legjobb formában voltam, és reális lett volna kijutás, akkor ugye ez nem sikerült, ez a 19-es VB, amikor a fiúk ugye a Párizsira kijutottak 24-be, ahhoz már túl öreg voltam, az a londoni az meg meg túl fiatal. Tehát a kettő között időszak nekem sajnos kimaradt, meg reálisnak éreztem volna, hogy a 100 válogatottságig eljussak, viszont ott bejött a Covid, ott emiatt hiányoztam sokat, sérülések, stb. Tehát megálltam a 70-nél, de ha megkérdezed, akkor ez is nálam félig teli van ez a pohár a válogatottal kapcsolatban, és mindig lehetne jobb, mindig lehetne szebb, ennyit adott az élet, én elégedett vagyok összességében azzal is.
2: De egyébként gyerekkori álom lett volna az olimpia?
3: Nekem úgy konkrétan nem volt, hogy most gyerekkori álom, tehát hogy az olimpia maga a gyerekkori álom. Én nekem egyszerűen, ahogy elkezdtem 10 évesen a kézilabdát, akkor inkább az volt az álom, hogy na, hát akkor én biztos, hogy válogatott játékos leszek. Uh-huh. Tehát így nem volt konkrétizálva, hogy már pedig az olimpia vagy a világbajnokság az álmom. Nekem az volt az álmom, hogy magyar válogatott, én minimum eljussak, és az meg sikerült.
2: Így van. És aztán utána mondtad, hogy azért volt, amikor már érezted, hogy talán ugye ez lesz majd 21-ben az utolsó világversenyed. A szegedi pályafutás után jött Tatabánya, majd a Ferencváros és Győr. A Fradiban és a Győrben mentor szereped is volt. Volt-e olyan, hogy igazából már neked nem kell bizonyítani, hanem milyen úgy pályára lépni, hogy érezted, hogy ez már csak a szeretet?
3: Én ezt soha nem így éltem meg, hogy nekem már nem kell bizonyítanom, mert ha valaki így gondolja, akkor azt szerintem nem a jó irány. Magamnak, a fiataloknak szerintem mindig kell bizonyítani. Tehát van egy szint, ami alá nem mehetsz, mert azt elfogadják, hogy esetleg idősebb vagy, már nem tudsz annyit edzeni, nem vagy olyan gyors, de hogyha mondjuk a hozzáállásod sem olyan, vagy tényleg nem tudsz egy minimális szintet elérni, akkor nem fognak úgy fölnézni rád a fiatalok sem, mert a múltból azért nem lehet hosszú ideig megélni. Szóval azért ott is oda kellett tegyem magam, de emellett valóban már koromból fakadóan, meg a rutinomból fakadóan nagyon sok fiatalt tudtam segíteni szerintem, és mindig bizalommal is fordultak hozzám, tehát hogy valószínűleg olyan személyiség vagy karakter vagyok, akik nagyon sok mindenki jött hozzám a problémáival, tanácsot kért, hogy én mit mondok, és akkor én elmondtam mindig a véleményemet, akár szakmai dolgokban, akár a élet más területeivel kapcsolatban is. Úgyhogy én ezt a részt nagyon élveztem, és ott úgy éreztem is azt, hogy lehetséges, hogy ez egy ilyen előszobája majd az én edzői karrieremnek, mert hogy szeretem ezt csinálni, szeretem segíteni a játékosokat, és ezt edzőként is meg fogom tudni tenni.
2: Még mielőtt az edzőségre rátérnénk, csak annyit, hogy az igaz, hogy Nagy Martintól megkaptad a 19-es számot Győrben?
3: Igen, amikor a Győrbe igazoltam, akkor szóba került, hogy akkor messz számot. Mit szeretnék? Mondtam, hogy 19-es, akkor mondta.
2: Mert a 9-es szám, azt is tudom, hogy igen, az fontos, igen, hogy legyen benne 9-es.
3: Így van. Alapjáraton gyerekként 9-es voltam, aztán valahol nem volt lehetőségre, akkor lettem 19-es, és Gyöngyösen voltam 29-es is, de a 9-esnek mindenképpen valóban szerepelni kellett benne. De mivel Szegeden a legsikeresebb és leghosszabb időszakomban ezt a messzámot viseltem, így ez maradt a favorit. És ott meg kellett küzdenem az egyik helyi fiatallal, a Nagy Martinnal a mezért. És akkor azt mondta az elnök asszony, amikor beszéltünk erről, hogy hát Martin a 19-es, de szerintem biztos, hogyha ráírsz, akkor nagyon szívesen odaadja neked, és akkor én bejelöltem Facebookon, ugye akkor hogy nem ismertem, ráírtam, hogy ezt beszéltem az elnök asszonnyal, hogy akkor valóban a 19-es mezt átengeded, és akkor azt mondja, igen, természetesen neked átengedem. De most már visszavette, azt észrevettem. Egy évet kivettem tőle, de aztán most már újra 19-esbe játszik. Igen, az így volt.
2: Miért pont 9?
3: De ezt nem tudom megmondani. Ez ilyen gyerekkorból jön, de hogy ennek mi volt az előzménye, vagy hogy mitől alakult ez ki, valamiért a 9-es egyszerűen tetszett. Lehet, hogy csak nem tudom, a formája miatt, vagy fogalmam sincs, ezt így nem tudom konkrét dologhoz kötni, de gyerekként is szinte végig 9-esként szerepeltem, és az így megmaradt.
2: Na és akkor ugye arról már volt szó, hogy edzőség, egy éve vonultál vissza, és egy éve, ha jól tudom, akkor a Csikó esetet az orosházi csapatnak, a felnőtt csapatának és az U20-as csapatának is vezetőedzője vagy.
3: Nem, az U20-asnak vezetőedzője vagyok, a felnőtt csapatnál pedig igazából én az egész klub szakmai vezetésért is felelek, ebbe ugye beletartozik a felnőtt csapat is.
2: Igen, mert bocsánat, még az ugye hozzátartozik, hogyha jól tudom, akkor ezt 2022-ben alapítottátok Németh Lászlóval, korábbi utánpótlás válogatott, és egyébként kézilabdázóval, tehát hogy te az alapítók között is vagy, nem csak idézőben holmi edző.
3: Így van, tehát ez 22-ben indult ez a történet, amikor ott sajnálatos módon a Rosházi férfi kézilabda több év NB1-es szezon után NB1B-ből így a hirtelen a semmiből a tartozások miatt megszűnt, és gyakorlatilag az egész férfi kézilabda városban, és akkor ültünk össze Laci valakivel, én utánpótlás válogatottba együtt játszottam, és egy idősek vagyunk.
2: Egymás ellen is játszottatok, amikor Orosháza NB1-es volt, hogy és te meg Szegeden voltál.
3: Nagyon sokszor játszottunk egymás ellen is, persze. Szóval én folyamatosan tartottam vele a kapcsolatot, még én Szegeden voltam, vagy akárhol, ő meg Orosháza, mert én orosházi vagyok, ő meg Orosházán játszott, és akkor sokszor beszéltünk, hogy mi újság Orosházán, mi a csapat körül, de ugye akkor ott kitaláltuk, hogy akkor nulláról próbáljunk meg fölépíteni valamit, mert ezt az örökséget, amit ott hagytak nekünk az elődök, azt senki nem fogja átvenni abban a helyzetben, és akkor így gyakorlatilag a megyéről kellett újraépítenünk egy teljesen új klubot, ahol most már jóval több mint 200 gyerekkel rendelkezünk, és egy NB2-es szinten is elismert és jó klubbal. Természetesen szeretnénk majd a jövőben fejlődni, illetve évről évre mindig fejlődni, aztán ezt majd a lehetőségeink fogják eldönteni, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, de úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk, tehát ilyen rövid idő alatt azért fölépítettünk egy elég komoly utánpótlás bázist is, illetve ott vagyunk most már évek óta az NB2-es mezőnynek az élmezőnyében.
2: A másik orosházi csapat ellen azt jól tudom-e, hogy teltház is volt a meccseken, nagyon szoros meccsek voltak idén is, volt egy döntetlen és egyébként egy gólos győzelem, tehát gondolom mindegyik kiélezett volt, de milyen volt ez az elmúlt egy év?
3: Nagyon tanulságos, nagyon sok mindent már most, még nem is volt egy éve, de igen, 8 hónapja, hogy így az edzőséggel foglalkozók, illetve ugye a klub vezetésében is részt veszek döntésekben. Nem könnyű feladat, sem az edzőség, sem a vezetőség. Meg kell hozodni olyan döntéseket, aminek lehet, hogy nem örülsz, de nélkülözhetetlen. Ez így van edzőként is. Úgyhogy, de az edzőségben meg rengeteget tanultam, és szerintem, ha csak azt az állapotomat nézem, amikor tavaly befejeztem, és 0 kilométeres edzőként, hogy milyen képességeim voltak, vagy nem voltak, már ahhoz képest is nagyon-nagyon sokkal előrébb tartok. Tehát ez is egy olyan folyamat, amiben bele kell tanulni. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy nagyon jó helyen vagyok, mert több korosztályra is rálátok. Meccseltem U14-től kezdve, felnőttön keresztül több, szinte minden korosztályban, és így össze tudom gyűjteni a tapasztalataimat, mert az biztos, hogy nem elég az, hogy valaki válogatott játékos volt, vagy magyar bajnok, vagy bármi NB1-es játékos. Az edzői szakma az nem csak erről szól, hogy akkor persze elmondod a taktikát, hanem ott pedagógusnak is kell lenned, meg kell találnod a közös hangot a csapattal, az, hogy mindenki egy irányba húzzon, tehát ez egy sokkal összetettebb feladat, mint játékosként lemenni az edzésre, ahol majd az edző összerakja a tervet, te megcsinálod, aztán hazamész, és akkor nem neked kell azzal bajlódni, akkor ki a sérült, ki lesz a beteg, ki hiányzik, ki nem hiányzik, holnap mit edzünk, hogy edzünk, hányan leszünk. Nagyon-nagyon összetett, rengeteg szervező munkát is igényel, de mondom, tehát úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanultam már most is ebben a több mint fél évben erről a szakmáról, és összességében élvezem. Mert úgy a maga a kézabda karrierem, mint játékos nem hiányzik. Tehát úgy érzem, hogy jókor léptem ki, egy jó szezon után a győriekkel, az egy nagyon jó szezon volt személyesen nekem is, illetve a csapatnak is egy jó eredmény volt a tavalyi hatodik hely. Nem lett volna egyszerűbb idén se kilépni, vagy két év múlva sem. Tehát ez mindig egy nehéz döntés, amit meg kell hozni. Én úgy gondolom, hogy jókor hoztam meg. Abban is biztos, hogy tudnék még játszani NB1-ben, ha akartam volna, de én már nem akartam. Azt akartam, hogy úgy emlékezzenek rám, ahogy abba hagytam, és akkor maximum öreg fiúk tornákon fogok már játszani, de az meg már nem arról szól.
2: A zárásként csak annyi, hogy összegezhetjük úgy, hogy egyébként minden ide köt, Orosháza, Szeged, innen kezdted, itt Szegeden érted el a karriered legfontosabb, legszebb eredményeit, és akkor most itt válik belőled edző.
3: Így van. Tehát vissza, amikor elkerültem Szegedről, akkor mindig is benne volt a levegőben az, hogy ez nem tudom, meddig fog tartani ez a karrierem még, ami ugye a nyugati vagy pesti országrészhez fog kötni, de hogyha az véget ér egyszer, akkor hogy visszajövünk, nem jövünk vissza, és én mindig azt éreztem, hogy vissza fogunk térni, és ez ugye most jött össze a nyáron, úgy alakultak a dolgaim, hogy így a lányom iskola kezdését összekötöttem a karrierem végével, és akkor visszajöttünk ugye. Gyakorlatilag Orosházán születtem, ott nőttem föl, Szegeden voltak a legszebb éveim, egymáshoz 40 perc távolságra van, szóval én egész fél életemet ezen a 40 percen éltem, hogy oda-vissza sokszor ingáztam, úgyhogy én úgy érzem, hogy itt vagyok igazán itthon. Én szerettem Tatán és Tatabányán is lakni, de valamiért mindig bennem volt az, hogy Szegedre vissza szeretnék előbb-utóbb kerülni. És az nem azt jelenti, hogy itt is fogok életem végig maradni, de most egy olyan szakaszába ért az életem, amikor úgy éreztem, hogy most szükségem van egy kis Szegedre újra.
1: A korábbi 70-szeres magyar válogatott kézilabdázót, Balogh Zsoltot hallották. Búcsúzik a riporter, Szilágyi Dóra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Röplabdával foglalkozunk, hiszen néhány napja ért véget a röplabda magyar bajnoki döntő, és nyert a Vasas együttese, Zsinórban immár 5. alkalommal. Hát ez az, amire azt szokták mondani, hogy nem lehet megunni. És köszöntöm a stúdióban Szalai Annát, a Vasas játékosát, és Sarlós Márton ügyvezetőt. Meg volt az ünneplés?
3: Természetesen igen, volt mit ünnepelnünk, úgyhogy, úgyhogy azért rendesen megünnepeltük, azt kell, hogy mondjam.
2: Anna, neked ebből az 5-ből mennyi volt meg?
3: 4, úgyhogy nagyon szerencsésnek mondom magam.
2: Marci, te viszont gondolom, hogy már azon gondolkodsz így 2 nappal, 3 nappal a döntő után, hogy következőt is meg kellene nyerni.
4: Igen, így van. Hát mindennek kapcsán a munka azért

0: már zajlik egy ideje a színfalak mögött, úgyhogy gyakorlatilag kész a keretünk a következő évre is. Bár ugye sok lesz a változás, amire gondolom majd kitérünk itt a beszélgetés folyamán, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős lesz továbbra is a Vasas, és tudjuk folytatni azt a sorozatot, amit immáron 5 éve megkezdtünk és folytatunk továbbra is.
1: Az egyik legnagyobb változás az edzőváltás lesz, ha jól gondolom, és Giannis Athanasopoulos, egyszer megpróbáltam kimondani, hogy remélem sikerült, távozik ugye a csapattól.
0: Igen, egy egészen páratlan ciklus éra, amit az ő neve fémjelez itt a Vasasnál. Én amikor annó megkerestem, erre mondjuk legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy azért egyrészt az, hogy 5 szezonon keresztül itt lehet tartani egy ilyen kaliberű szakembert, az már önmagában azt gondolom, hogy egy beszédes dolog. Az pedig, hogy 5 év alatt 5 bajnoki címet, 4 magyar kupát és 2 nemzetközi kupát, ugye egy Mevza liga győzelem és egy Mevza szuperkupa győzelem, ami őt fémjelezi, egy magyar kupa bronz és egy CEF kupa bronzéremmel, hát ez nem egészen páratlan sorozat és eredménysor. Tényleg egy élmény volt vele dolgozni, nem csak szakmai szempontból, de én azt gondolom, hogy neki talán a legnagyobb erőssége, vagy ami őt megkülönböztetni bármilyen más szakembertől, az emberi oldala, amennyire ő odafigyel a játékosokra, a kapcsolatokra, a stábtagokkal, hogy mennyire fontos számára egy csapat egység. Szerintem nagyon sokat tanulhattunk tőle, nem csak a játékosai, de mi kollégái is.
1: Azért, hogy őszinte legyek, egy picit talán elszomorít, hogy röplabdában is ennyi külföldi edző van. Nincsenek ilyen magyar szakemberek, akik ezt meg tudnák hasonló módon oldani?
0: Vannak jó magyar szakemberek, pont egy friss példa rá, Hollósi Laci, aki tegnapi napon a német kupa győzelmet követően ezúttal a bajnoki döntőbe is bejutott az új csapatával, és még sorolhatnám, tehát vannak kimondottan jó magyar edzők, a Nagy Péter is most Békés Csabán, ugye idén a női fronton idén kezdett el dolgozni, én azt gondolom, hogy szenzációs munkát végez, de tény, hogy kevés. Vannak olyan szakemberink nálunk is a Vasasnál, mondjuk König Gábor, aki én azt gondolom, hogy egy páratlanul jó szakember, de elsősorban jelenleg még, fogalmazzunk így, ő inkább az utánpótlás játékosokra, utánpótlás nevelésre fókuszál, amivel azt gondolom, hogy nincs is semmi baj, hiszen az, hogy mi a felnőtt csapatnál ilyen sikereket tudunk elérni, nyilván nem csak az ő, hanem ámblokk a vasasos utánpótlás edzők, de jelenleg Gábor a vezetők, és ő van a legmagasabb korosztályunknál, tehát az ő munkájukat dicséri, úgyhogy ez hasonlóan fontos munka, amit ők végeznek.
1: És megvan már az új edző?
0: Igen.
1: Lehet tudni, hogy ki ő?
0: Még nem szeretnék semmit így idejekorán elárulni, egy nagyon komoly helyről érkezik, egy komoly röplabda kultúrával rendelkező országból egy külföldi szakember.
1: Mikor lesz az majd nyilvános?
0: Néhány héten belül, itt május közepe tájékáig biztos, hogy megtörténik a bejelentés, még ilyen utolsó simításokat végzünk a kereten, és szépen sorjában egyébként megkezdődnek majd mind a játékos keretet illető bejelentések, mind pedig a szakmai stábot illetően.
1: Menjünk vissza akkor az elejére, a bajnokság kezdetére. Ugye, ha valaki bármikor, bármilyen osztályban azt szoktam mondani, nyer egy bajnokságot, az mindig nagy dolog, de hát 5-5 nyerni zsinórban, az meg egészen kiváló teljesítmény. Így is indultatok a szezonnak, hogy úgy éreztétek, hogy meg lehet ez az 5. is onnan?
2: Természetesen ugyanazokkal a célokkal érkeztünk ehhez a szezonhoz, mint ezelőtt. Bíztunk benne, és ezért dolgoztunk minden nap, hogy úgy meglegyen az 5. bajnoki címünk is. Úgyhogy ezért dolgoztunk minden egyes nap.
1: Azt lehetett előre látni, hogy körülbelül kik lesznek az ellenfelek? Mert azért nagy csodák talán nincsenek női röplabdában, körülbelül tudjuk, melyik az a 3-4 csapat, amelyik odaérhet.
2: Igen, az utóbbi években, szezonokban hasonló volt a 4-es döntő. Igen, tehát ismerjük már nagyjából a csapatokat, mindenhol voltak változások, de nagyjából egyébként várható volt, hogy ugyanúgy fogunk találkozni a Békés Csabával és Kaposvárral és a többi csapattal.
1: Milyen a ti csapatotok? Mesélj egy kicsit a társaidról. Mert vegyes egy kicsit azért a társaság, vannak magyarok, külföldiek.
2: Igen, persze, mint minden csapatnál. Hát egy egészen új csapatot építettünk idén, szinte nulláról kellett kezdenünk, hiszen az alapembereink elmentek. Viszont úgy gondolom, hogy ahogy Marci is mondta, tehát Janis a csapategységre nagyon sok időt szán, és nagyon odafigyel rá, ő ebben is hisz, hogy ebben van az erő, úgymond. Úgyhogy nem volt semmi probléma, nyilván 14 lány, teljesen különböző személyiség mindenki, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól el vagyunk a lányokkal, vagy el voltunk a lányokkal, nem voltak problémák, úgyhogy, de ha volt is, nagyon könnyen meg tudtuk oldani, úgyhogy nem volt nagy problémánk egyáltalán, sőt, nagyon is összekovácsolódtunk így szezon.
1: De egy fiatal társaságot éltek.
2: Így van, hát vannak fiatalok, fiatalabbak, de egyébként ezzel nem volt semmi probléma.
1: Én még emlékszem ugye a régi nagyokra, Tormágnesékre, stb. Most úgy tűnik, hogy megint így fölfele szálló ágban van a magyar női röplabda, nem csak klubcsapat szinten, hanem válogatott szinten is.
0: Igen, én azt gondolom, hogy évek óta egy elég tudatos munka zajlik, mind a Magyar Röplabda Szövetség részéről, mind szerencsére egyre több klub részéről. Pont itt talán a Virányi Zsoltnak mondtam a lefújást, vagy a utolsó pontot követő másodpercekben, hogy számomra egyébként nagyon nagy öröm, hogy akár mondjuk a Kaposvár is az elmúlt években a Lacomb házaspár munkának köszönhetően ők is egyre komolyabb szakmai munkát tesznek le az asztalra, és abszolút emelik a magyar bajnokságnak a színvonalát. Én azt gondolom, hogy, és most teljesen mindegy, hogy a Vasas Békés Csaba, vagy a Kaposvár nevében mindenkinek az az érdeke, hogy legyenek itthon jó meccsek, legyenek jó rangadók, legyenek ilyen mérkőzések, mint a döntőnek ez a harmadik találkozója volt. Akár a nemzetközi kupát nézem, ezekből lehet felkészülni, és egy erős magyar bajnokság révén fogunk tudni ide vonzani akár olyan jó külföldi játékosokat, akik tényleg emelik a színvonalat, vagy akár hazahozni olyan válogatott klasszisokat, akik jelenleg ugye külföldön röplabdáznak.
1: Amikor a csapatot összeállítod, akkor mi az elsődleges szempont?
0: Ezt évek óta hangsúlyozzuk, hogy nekem az nagyon-nagyon fontos, hogyha légióst igazolunk, akkor az egy olyan személy legyen, egy olyan játékos legyen, aki tényleg hozzátesz valamit a nagy egészhez, és egy kiemelkedő játékosa tud lenni nem csak a Vasasnak, de az egész magyar bajnokságnak. Én azt gondolom, hogy ez azért több-kevesebb sikerrel össze is szokott jönni, nyilván nem fog az ember 100-ból 100-szor belenyúlni a tökéletes választásokba, de azért azt gondolom, hogy itt az évek során említhetek egy Taylor Bannistert, egy Szillát, idén egy Michel Lofobetet, tehát egy nagyon tudatos játékos kiválasztási folyamat működik nálunk, és nyilván mindemellett nekem hangsúlyozott célom mindig, hogy a legjobb magyar játékosok azok igenis játszanak itt a Vasasba, és én azt gondolom, hogy talán ez a sikernek az elsődleges kulcsa most már évek óta.
1: Van az, hogy megvan az a poszt, ahova szeretsz igazolni külföldit?
0: Vannak olyan, igen, tehát nyilván vannak olyan posztok, ahol egyrészt kevesebb a magyar játékos, tehát akár mondjuk, hogyha egy átló posztot nézünk, ahol a válogatott kezd évek óta Németanett, vannak tehetséges fiatalok, amiből kettő szerencsére pont nálunk röplabdázik, Erős Mirtil és Zsombó Keszter, de ugye például Miminek egy komoly sérülése volt idén, nem is tudott pályára lépni, Eszti pedig azért egy rettenetesen fiatal játékos még, óriási jövő áll előtte, de például mondjuk egy átló poszton, hogyha nézem a többi klubot, vagy a többi klub szemével nézem akár ezt a pozíciót, hát igencsak nehéz magyar játékos találni. Lehetne még sorolni, de igen, tehát megvannak azok a posztok, ahol talán több meg mélyebb a választási lehetőség, és van olyan, ahol nagyon-nagyon nehéz.
1: Mi a helyzet a liberókkal?
0: Liberókat, ott évek óta egy stabil kettőse dolgozunk, de lehet erre onnan tud inkább válaszolni.
2: Hát bízom benne, hogy hozzuk azt a teljesítményt a Dalmával, amit elvárnak tőlünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást. Most már igen, ez volt a negyedik szezonom itt a Vasasnál, és tényleg azon voltam minden nap, hogy 100%-ot tudjak nyújtani.
1: Egyébként így, hogy van egy komoly vetélytárs, ez titeket is jobb teljesítményre ösztökél?
2: Abszolút így gondolom, hogy csak a jót tudjuk kihozni egymásból, és a jobbat. Minden nap ezen dolgozunk mind a ketten, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen.
1: Ugye a futballban a kapusoknál van az, hogy egyszerre csak egy kapus lehet a pályán, hát a liberóból is csak egy szokott a pályán lenni.
2: Hát igen, de hát ilyen a csapatsport egyébként, meg a mi posztunk, de ezzel semmi probléma nincsen, ezért kell küzdeni minden nap, és ez ettől szép szerintem.
1: Hogy indult el az idény? Úgy, ahogy szerettétek volna?
2: Igen, szerintem egészen jól kezdtük a szezont. Talán a nemzeti

0: ahol a jó magyar csapatok lépnek pályára, és olyan körülményeket biztosítanak, akkor nagyon szívesen játszunk itthon is. Egyébként most az elmúlt évek trendje inkább talán az volt, hogy külföldi csapatokkal játszunk, külföldi tornákra jártunk, ugye most idén rendeztünk is egy igen színvonalas felkészülési tornát, ugye most pont napokban a bajnoki döntőből német Dresda itt volt többek között egy nagyon jó görög csapattal, tehát egy nagyon-nagyon jó eseményt tudtunk szervezni. Pont most az idei, illetve bocsánat, a jövő évi felkészülési tervek már kezdenek körvonalazódni, most lehet, hogy pont most több magyar ellenféle fogunk találkozni egyébként, de még azért vannak kérdőjelek ott a programban.
1: Nézzük akkor ezt a bajnoki döntőt, ami ugye azért szorosra sikeredett.
2: Igen, az első két mérkőzésünk az másabb volt, ezt könnyebbnek mondhatnám. Ez a harmadik viszont tényleg nem volt egy egyszerű mérkőzés. Jól kezdtük a meccset, viszont a második szettől voltak hullámvölgyeink. Ugye azt a szettet el is veszítettük. A harmadik viszont az egy, mondhatni talán a kulcsa volt a mérkőzésnek, hogy azt a szettet hátrányból meg tudtuk nyerni. Onnantól kezdve aztán igazán izgalmas volt, de ennél, talán azt mondanám, hogy ennél édesebb a győzelem, hiszen teljesen más érzés egy 3-2-es meccs után nyakunkba tenni az érmet, mint egy 3-0-ás meccs után, úgyhogy nagyon-nagyon tényleg felszabadultan és nagyon-nagyon boldogan tudtunk örülni az aranynak.
1: Éjszaka nem tudtam aludni, és éppen ismételték a mérkőzéseteket, úgyhogy belenéztem alaposan. Hát azt láttam, hogy a Kaposvár tulajdonképpen egy kicsit felszabadultabb lehetett, mert nektek kellett igazán nyerni, rajtatok volt a nagyobb teher.
2: Ja, az biztos, teher az volt rajtunk, de erre nem lehet fogni, én úgy gondolom. Egyértelműen nem ez volt a legjobb meccsünk, de pont ezzel tudtuk megmutatni, hogy annak ellenére is akármilyen nehézségek vannak, és akármennyire is nem a top formánkat mutatjuk, annak ellenére is tudunk nyerni.
1: Mi lett volna, ha nem nyer a Vasasmarc?
0: Folytattuk volna Kaposvár, és akkor ott leszünk bajnokok. Érdekes lélektana van egyébként ezeknek a három győztes mérkőzésig tartó bajnoki döntőknek, vagy bármilyen érem mérkőzéseknek. De gyakorlatilag a hazai csapat, aki otthon kezd, óriási nyomás alatt játsz az első meccset, hiszen otthon nem lehet hibázni. A második mérkőzés pont fordul ez a bizonyos mérleg. Ott az aktuálisan hazai pályátszó, tehát jelen esetben a Kaposvár van győzelmi kényszerben, hiszen 0-2-nél nagyon nagy bajba kerülnek egy döntő kapcsán. Viszont megint csak visszatérünk a harmadik meccsre, hiába vezetünk 2-0-ra. Nyilván a szituáció nekünk egy picit már könnyebb, de az ellenfél 0-2-nél idegenben viszont ennyire felszabadultan tud játszani. Tényleg ez az adjunk bele, ami a csövön kifér, és lesz, ami lesz. 0-2 után senki nem fog nekik felrólni, hogyha esetleg nem nyernek. Ugyanakkor tényleg minden-mindegy alapon lehet röplabdázni. Hát én azt gondolom, hogy egy picit ezt láthattuk most ezen a mérkőzésen, hogy egy rettenetesen feszült Vasas volt a pályán. Egyébként ez az idei szezonban gyakran volt ránk jellemző, nem nagyon tudtunk felszabadulni sokszor meccseken belül. A Kaposvár pedig tényleg szenzációsan jó röplabdát játszottak, és gyakorlatilag minden bejött nekik, amivel próbálkoztak, úgyhogy ezért különösen nagy értéke van, hogy vért izzadva, de sikerült azért behúzni ezt a mérkőzést.
1: Mert valószínűleg azért a Kaposvár már az idén túl teljesítette a célt.
0: Hát, hogy mi volt a céljuk, azt lehet tőlük kéne megkérdezni. Én azt gondolom, hogy a kupa eredménye biztos, hogy ők is csalódottak. Nyilvánvalóan itt a bajnoki döntő azért egy kiemelkedő jó eredmény Magyarországon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel csalódottak biztos nem lehetnek, és kimondottan az idei szezon során mutatott játékra, és megint csak arra az útra, ők is egy teljesen új csapatot építettek, tehát arra az útra, amit bejártak, nagyon-nagyon büszkék lehetnek.
1: Már beszéltünk arról, hogy nehezen indult egy kicsit a szezon, mert sok volt az új játékos, de hát ezért a válogatott siker, gondolom, onnan téged is földobott.
2: Természetesen igen, az idei válogatott, az, vagyis hát a tavalyi, az egészen jól sikerült. Talán a pályafutásom eddigi legnagyobb élménye volt, mondhatom. Úgyhogy hasonló célokkal készülünk neki majd az idei válogatott

0: szakasznak, úgyhogy ez lesz a következőkben a cél.
1: Mitől volt most olyan jó a magyar válogatott?
0: Úgy gondolom, hogy egy összeszokott csapat vagyunk. Nagyon erős a keret szerintem. Úgy gondolom, az edző is nagyon erős, vagy egy nagyon jó edzőnek tartom ugye az olasz mestert. Szerintem nagyon sokat tanulunk tőle, nagyon sokat teszünk bele abba, hogy ideig eljussunk. Most azért vár ránk egy EB is, tehát hogy nem lesz könnyű dolgunk, de bízunk a legjobbakban.
1: Sok változás van mondjuk egy görög és egy olasz szakvezetővel dolgozni? Más munka van?
0: Természetesen igen. Hát az olasz szakember ő kicsit mást képvisel, mint amit a Janisztól tanulok.
1: Mi az alapvető különbség?
0: Azt mondanám, hogy Janisznál nagyon fontos a csapategység. Tényleg ő mindent erre épít, meg ő ebbe hisz, hogy a csapatsportnak ez az alapja. A másik oldalon viszont inkább azt mondanám, hogy a fizikális fejlesztés, a minél nehezebb kondi edzések, és a minél több edzés van hangsúlyban, addig a Janisznál tényleg inkább abba hisz, hogy minél frissebben lépünk pályára az adott meccseken, és hogy tényleg a csapat az nagyon-nagyon egybe legyen.
1: Egyébként neked melyik ízdik jobban? Most sokan nem hallják, nyugodtan elmondhatod.
0: Mind a kettőnek megvan az előnye hátránya, mind a kettőt szeretem egyébként, úgyhogy nem tudnék választani.
1: És az idény kezdetére nem fáradtan jöttél vissza?
0: Nem mondanám, volt azért időm ott a szezon kezdés előtt is, egy picit kikapcsolódni, pihenni, regenerálódni, úgyhogy ezt szerintem jól meg tudtam oldani.
1: Hányan voltatok a Vasasból a válogatott keretben?
0: Hűha, voltunk egy páran, pontos számot most nem tudok így mondani, de talán 50-60 nagyjából.
2: Szerintem heten is. Talán 7 behívó volt emlékeim szerint. Egyébként az alapvető különbség a mennyiség és a minőségi edzés között van, ez két nagy felfogás edzői szinten, meg hát nyilván azért másképp lehet dolgozni egy válogatottnál. Tehát azt gondolom, hogy a Jánés se feltétlen ezt a mennyiségű munkát végzi egy cseh válogatott élén, ahol is mondjuk lehet, hogy hónapokig csak edzőmérkőzésekre kerül sor, és akkor utána egy Európa Liga lebonyolítás azért hetente egy-két mérkőzés kell játszani, nagyon más az a klubidény, ahol gyakorlatilag az ember elkezdi október közepén mondjuk, és tudja, hogy április végéig heti két meccset le kell nyomni, abban nem feltétlen férne bele. Én azt gondolom, hogy például az a erőléti munka, az a mennyiségű edzés óra, amit naponta válogatottnál a lányok ledolgoznak, de valahol pont ez a kettősség, ami szerintem kiadja ugye az egészet és egy játékos életében, én azt gondolom, hogy fontos mindkettő.
1: Ugye az Európa-bajnokság az valamilyen szinten, gondolom, hogy átírja akkor a fölkészülést is majd a következő idényre.
0: Igen, kicsit egybeesik az Európa-bajnokság és a szezon kezdés. Ez majd a jövő zenéje, hogy mi hogy lesz.
1: Hát ott is 6-7-en lesztek, akkor hogy fogtok készülni?
2: Most még nagy titkokat nem szeretnék elárulni, de a Vasasból még több is, mint 6-7 játékos került behívásra, aminek egyébként nagyon örülünk. Másrészt azért nem könnyíti meg majd a dolgunkat. Augusztusban biztos, hogy egy kisebb létszámú csapattal fogunk elkezdeni dolgozni. Szerencsére korábban is említettem, egy nagyon-nagyon jó utánpótlás van mögöttünk, és lesz olyan fiatal játékos, aki ott augusztusban megkapja majd a lehetőséget arra, hogy idéző ebbe a nagyoknál dolgozzon, és bizonyítson. Aztán majd várjuk nagyon a lányokat, hogy visszaérjenek egy remélhetőleg minél hosszabbra nyúló, ergo minél sikeresebb Európa-bajnokságra.
1: Milyen tervekkel utazhattok az Európa-bajnokságra? Ami egy érdekes rendezés lesz, mert ugye Törökország, Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, érdekes lesz biztos.
0: Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk, szeretnénk kihozni magunkból a maximumot. Ez elég kell, hogy legyen sok mindenre. Természetesen szeretnénk minél tovább jutni, úgyhogy meglátjuk, hogy fog alakulni.

0: Igen. Most hirtelen át kell gondolnom, de szerintem országon belül senki nem vált tőlünk csapatot. Lesznek egyébként olyan fiatal játékosok, akiket próbálunk együttműködési megállapodás keretein belül kölcsönadni, hogy játék lehetőséghez juthassanak és fejlődjenek, és aztán megerősödve térjenek vissza hozzánk. Ez is egy fontos momentum most a szezonnak ebben a szakaszában. Ugye az elmúlt két évben a második számú csapatunk a Vasas SC és Extraligás résztvevő volt, ugye ez a jövő évtől megszűnik, úgyhogy mindenféleképpen próbáltam olyan...
1: Miért
0: szűnik meg? Ez egy, gyakorlatilag egy szövetségi felkérésre indult el annó az SC a NB1 helyett az Extraligába, akkor két évre. Én akkor nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy igen, elvállaljuk, kisegítjük akkor a bajnokságot, de akkor viszont garantáljunk két évet ennek a csapatnak, kvázi, hogy mi is befektetünk valamibe, akár anyagi, akár humán erőforrás szempontjából, akkor legyen annak egy olyan kifutása, ami azért egy kerekegész tud lenni. Ugye ők még jelenleg is harcolnak az 5-9 helyekért tartó úgynevezett play-outban, vagy alsóházi helyosztó mérkőzéseken, és nagyon-nagyon jól állnak. Úgyhogy előfordulhat még az a rettentő furcsa szituáció is, hogy a 5. helyről fognak úgymond kiesni az NB1-be. Ennek ellen azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kerek történet. Olyan fiatal játékosoknak tudtunk egyfajta platformot nyújtani arra, hogy bizonyítsanak és fejlődjenek. Lesz, aki más klubnál, lesz, aki a Vasas felnőtt csapatába fog tudni bizonyítani már jövőre. Ez egy nagyon jó időszak volt, és egy nagyon különleges időszak
1: nem
0: volt.
1: Nem bánjátok, hogy vége lesz?
0: Én személy szerint bánom, és azt gondolom, hogy értem klubvezető kollégákat, akik ágáltak ezzel ellen, hiszen mégiscsak egy furcsa szituáció, hogy egy csapatnak egy klubnak két csapata is lehet azonos ligába, de azért azt hozzátenném, hogy nagyon kíváncsi leszek, tehát most kényelmes lesz ezekből a játékosokból választani, és előszeretettel keresik a klubok, rivális klubok ezeket a lányokat. Nincs ezzel semmi probléma, versenyhelyzetben vagyunk, de azért én arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy majd a jövő fiataljainak, akiknek mi most itt meg tudtuk adni a lehetőséget, ki fog nekik játék lehetőséget biztosítani, és hol fognak tudni ennyi játékpercet szerezni, mert nagyon könnyű most ágálni a Vasas 2 ellen, úgyhogy gyakorlatilag azért itt kizárólag fiatal magyar tehetségek játszottak évekig. Nagyon bízom benne, hogy lesz olyan magyar klub, aki felismeri annak a szépségét, hogy igenis akár a fiatalabbak, lehet, hogy nem lesznek olyan kiemelkedő eredmények, de hát pont ezek a lányok mutatják rettentő jól, hogy már volt egy nem rossz első évük, és most van egy kiemelkedő jó második évük, tehát azért itt a Békés Csabát, a Fatum Nyíregyházát le tudták győzni, a Máv Előrét le tudták győzni, tehát olyan skalpokat szereztek idézőjelbe, amire nem gondolom, hogy sokan számítottak mondjuk a szezon előtt.
1: Ami nektek nyilván jó volt, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, de hát ez valahol meg rossz, hogy kevés a csapat, nem?
0: Igen, mindenféleképpen, tehát anno ez a szituáció, ami előállt, hogy egyetlen felmerül, hogy egy Vasasnak, vagy teljesen mindegy, bármelyik másik klubnak további csapatot kell az Extraligában elindítani, az egy, mondhatjuk, hogy egy szomorú szituáció, és egy mindenféleképpen egy olyan dolog, ami változtatni kell. Talán éppen ennek is, vagy ez az üzenete annak, amit próbálok itt mondani, hogy igenis, hogyha a klubok elkezdenének, bocsánat, hogy így fogalmazok, de helyén kezelni saját értéküket, és nem feltétlen kell mindenkinek azt gondolom, hogy a bajnoki címért játszani, nem szégyen, sőt, esetleg egy olyan munkát felvállalni, hogy igenis én magyar fiatalokkal helyt akarok állni, adni nekik lehetőséget a bizonyítással, és legyenek, ahogy én fogalmaztam a Vasas kapcsán a nemzetközi mezőnyben, hogy mi egy ugródeszka vagyunk. Nincs ezzel baj, én is azt gondolom, hogy nagyon büszkén vállaljuk azt, és legyen a Vasas egy nagyon jó ugródeszka akár legnagyobb magyar tehetségeknek, vagy olyan külföldi tehetségeknek, akiket ideigazolunk, de igenis fel kell, hogy vállalja néhány magyar klub, hogy ők pedig ugródeszka legyenek Magyarországon belül, hogy egy fiatal játékos mondjuk eljusson a Vasasba, a Békés Csabára, a Kaposvára, stb. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul.
1: Ez egy kritika részedről azért, nem?
0: Ez maximálisan egy kritika, és ezt évek óta hangsúlyozom, ugye voltam elnökségi tag is évekig a Magyar Röplabda Szövetségben, akkor is próbáltuk ebbe az irányba terelgetni a dolgokat.
1: Nem lehet?
0: Hát biztos lehetne olyan döntéseket hozni, amivel rászorítja úgymond az ember a csapatokat, de alapvetően azt gondolom, hogy a gondolkodást

0: kéne egy picit átalakítani sok vezetői vezetőtárs fejébe, hogy nem, tehát amit hangsúlyozok, hogy ha megvannak a körülmények és az anyagi lehetőségek és a szakmai háttér, akkor igenis persze harcoljunk a bajnoki címért, de hogyha esetleg nekem a lehetőségeim arra predesztinálnak, hogy mondjuk egy 5-6. Helyért tudok dolgozni, akkor biztos, hogy azt csupa a magyar játékosokból próbálnám elérni, nagyobb hangsúlyt fektetni az utánpótlás nevelésre, az ottani megfelelő edző kiválasztásra. Hála Istennek egyébként most a Magyar Röplabda Szövetség például az edzőképzést abszolút a zászlójára tűzte, és elindult egy olyan folyamat, ami biztos, hogy pozitív irányba mozdíthatja majd el itt a hazai szakemberek képzését. Ez egy régóta hiányzott, én azt gondolom, és ez egy nagyon-nagyon jó irány, és ez lehet majd a jövő kulcsa.
1: Persze, az is kérdés, hogy hány játékos van Magyarországon, van-e annyi, hogy mondjuk a klubok föl tudják azt vállalni, hogy fiatalokkal feltöltik a kereteiket, és így versenyeznek, ahogy te mondod?
0: Darabszámra biztos, hogy van. Itt megint oda tudok visszakanyarodni, hogy a minőségi utánpótlás képzés az jelenleg azért még nem valósul meg annyira sok helyen Magyarországon. Vannak a nagy bázisok, igazából legyen az a Békés Csaba, a Vasas, az UTE, lehet említeni őket is, akik ebben élen járnak. Nyilván vannak kisebb régiós központok, ahol jó munka folyik, de azért nem feltétlen az utánpótlás nevelésről szól sok klubnál a munka elsődlegesen, már pedig én azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja kéne legyen, és akkor lehet jó felnőtt csapatokat építeni, hogyha már van mögött egy olyan háttér, amire fel lehet építeni ezt a bizonyos felnőtt csapatot.
1: Úgymond divat sportág a női röplabda Magyarországon, Anna?
2: Hát szerintem egyre felkapottabb, az biztos, úgy gondolom. Nem mondanám, hogy divat sportág, de hál' Istennek egyre ismertebb, és egyre többen választják a röpit.
1: Mit lehet még tenni azért, hogy mondjuk még több játékos legyen, nyilván abból könnyebb több jó játékost kinevelni?
0: Én azt gondolom, ez egyrészt megint csak klub felelősség is, ha egy olyan jövőképet tudunk a játékosok, de sok esetben lehet, hogy inkább a szülők elé tenni, amire azt tudják mondani, hogy igen, ezért érdemes dolgozni. Mondjuk saját példánknál maradva vannak egyébként pont olyan sportszülők, akikkel nagyon-nagyon jó beszélgetéseket szoktam folytatni erről, hogy igenis, hogyha látják, hogy van a Vasason belül jövőkép, hogyha vannak olyan akár partneri kapcsolatok mondjuk külföldön, ahova tovább tudnak lépni, ha támogatva van a mondjuk egy tanulás a sport mellett, ha olyan emberi értékekre is próbálják nevelni a gyerekeket, akkor igenis nagyon szívesen úgymond hagyják itt és áldozzák rá az idejüket, akár a lányok, akár a szülők nagyobb bizalommal vannak ugye a csapat felé. Ez az a úgymond karrierút, amit le kell tudni tenni az asztalra egy szülő és egy játékos elé, és akkor igenis én azt gondolom, hogy, és a Vasas én azt gondolom, hogy ebben egy nagyon-nagyon jó példa, hogy vannak fiatal tehetségek, akik munkát beleteszik, akkor viszont megkapják az esélyt is a csapaton belül. Ha ennek bármelyik része sérül, tehát hogyha hiába dolgozik, de nálunk nem kap esélyt, és kénytelen továbbállni, vagy ha akárhogy oda lehet kerülni, és nem kell mellé dolgozni, vagy mondjuk azt mondom, hogy ellehetetlenítjük a tanulás folyamatát a röplabda mellett, akkor biztos, hogy sokkal-sokkal nehezebb lesz. Igenis, vannak tehetségek Magyarországon, mi sem bizonyítja jobban egyébként most az U18-as Európa-bajnokságra készülő csapat, pont Vasasos edzőn Kőni Gábor vezette csapat több kiemelkedő vasasos sportolóval. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó esélyekkel készülhetnek erre az Európa-bajnokságra, és bízom benne, hogy fognak tudni meglepetést okozni.
1: De a szülők viszik a gyerekeket, vagy nektek azért tenni kell, mondjuk be kell járni iskolákba ide-oda, hogy legyen elég játékos, legyen elég utánpótlás játékos?
0: De ebből a szempontból a röplabda azért még úgymond mostoha gyermek, tehát bármennyire is egy rendkívül szórakoztató sportág, nekem is vannak barátaim, akik az életben nem jöttek volna ki röplabda meccsre, ha én nem ott dolgoznék, és mind kivétel nélkül ott ragadnak, és utána szívesen járnak, de valahogy nincs benne az emberek tudatában, hogy már pedig menjünk ki egy vasas meccsre vasárnap délután, ezt próbáljuk most mi is megváltoztatni, akár social media kampányokkal felhívni a figyelmet, hogy igenis elcsépedsz a menő röplabdásnak lenni, és jó dolog fiatalként elkezdeni sportolni és a röplabdát választani.
1: Pedig ugye, a férfiak szeretnek női röplabdameccsre járni, mert sok csinos hölgyet látnak.
0: Igen, igen, legalábbis ugye ezt írják, aztán utána nem mindig azt mutatja a kép, hogy a rengetegen kiállnának. Hozzáteszem, az elmúlt években azért nagyon-nagyon bővült a szurkolótáborunk, a nézők is egyre többen vannak, de nekem a nagy álmom egyébként még mindig az, hogy azért egyszer majd egy több ezres tömeg előtt tudjunk hétről hétre játszani, és az ne egy kuriózum legyen, hogyha sok ember van egy mérkőzésen.
1: Most a döntőn sokan voltak.
2: Igen, hál' Istennek teltház volt.
1: Jó szurkolás is volt.
0: Igen, teljes teltházunk volt, és nagyon-nagyon jó hangulat. De nekem a cél még pont a Fenerbahce-nél játszottunk a tavalyi szezonban egy olyan mérkőzést, ahol az Érd Arénát tudtuk csordultig megtelíteni. Na, az valahol ott indulna számomra egy röplabda meccs. Vannak olyan országok, ahol ezt hétről hétre tudják produkálni, hát irigylem őket nagyon, mert nagyon-nagyon más úgy. Én azt gondolom, egy sportolónak is más úgy pályára lépni, de nekünk is, mint sport mellett dolgozó szakembereknek, nekünk is az a igazi visszaigazolás, amikor látjuk, hogy igenis ezt erre vevők az emberek, és szeretik, és imádják a csapatot, amit mi építünk, és ahol a lányok meg sportolnak.
1: Következő szezonra az az új cél, hogy duplázni, kupát nyerni, bajnokságot nyerni?
2: Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Természetesen ugyanezekkel a célokkal vágunk neki majd. Tényleg ezen leszünk, hogy ugyanezeket érjük el.
1: Marci, meg lesz edző, lesz olyan játékosok, lesznek olyanok, ha már név szerint nem mondod?
0: Lesznek. Én azt gondolom, hogy igen, egy vasasnak nem is lehet más célja, azt gondolom, és álszerénység lenne azt mondani, hogy szeretnénk a négybe végezni, nem, nyerni szeretnénk itthon továbbra is mindent, a kupát visszahódítani, a bajnoki címet megvédeni. Természetesen ez most egy még inkább nulláról épülő, vagyis hát egy teljesen szakmai stáb fel kell épülni, össze kell állni a történetnek, és idén...
1: Nemzetközi kupa?
0: Így van, tehát ezzel akartam folytatni, hogy idén ténylegesen megvan a BL főtáblás szereplés, ugye most az elmúlt évek szereplésének köszönhetően most alanyi jogon a magyar bajnoknak.
1: És onnan már nem tudnak kitolni.
0: Nem tudnak, igen, tehát most nem másnak a fennmaradó helyét vesszük át, hanem saját pozíciónk van a főtáblán. Ha mi jól számítjuk, bár egyébként egy rettentő bonyolult pontszámítási rendszer, akkor nem csak a következő, az azt követő szezonban is főtáblás helye van a magyar bajnoknak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt ki kell tudni használni, mert ahogy mi is tapasztaltuk szerencsére sokszor így az elmúlt évek alatt a BL-ben, a BL meccsekkel, akkor is, amikor jó meccseink voltak, és olyan ellenfelek, ahol meccseket is nyertünk, de akkor is, amikor csak pusztán nagyon-nagyon jó ellenfelek játszottunk, rengeteget lehetett ott fejlődni, tehát ennek az új csapatnak azt gondolom, hogy óriási előnye lesz az, hogy van legalább 6 olyan nemzetközi meccsünk, ami egészen kimagasló színvonalú lesz.
1: Hát sok sikert kívánok nektek a Vasasnál, először a válogatottnál, reméljük, hogy jól szerepeltek majd az Európa-bajnokságon. Kedves hallgatók, vendégünk volt Szalai Anna, a Vasas játékosa és Sarlos Márton ügyvezető. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba.
0: Köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Óriási! Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szabaddobás legújabb adásának nézőit, hallgatóit, megkülönböztetett szeretettel vendégeinket, Pignici Krisztinát, Márián Blankát, Grandpierre Juditot. Először is egy nagy gratuláció, hiszen az a közös nevező bennetek, hogy az ifjúsági leány vagy női bajnokok ligája négyes döntőjében három magyar csapat is lesz. Ugye egyszer előfordult az a csoda a felnőtteknél, hogy volt kettő, hát itt most lesz három, és ti vagytok-e három csapatnak, a Győrnek, a Debrecennek és a Ferencvárosnak az edzői, szakvezetői, lelkei, mindenei. Mielőtt azonban rátérnénk a lényegre, azt szoktam mondani, hogy semmi szükség arra, hogy bemutatkozzanak a vendégeink. Most egy pici lehet, hogy van azért, mert persze, hogy a kézilabdában, meg az utánpótlásban, meg a klubotokban mindenki ismer benneteket, de élünk azzal az illúzióval, hogy olyan széles a szurkolói, meg a nézői, meg a hallgatói bázisunk, hogy talán mégsem mindenki. Pignicki Krisztinát, Pigát ebből kivesszük tőled, majd más kérdezek. Blanka, néhány szót légy szíves, mondjál magadról.
1: A Debreceni Kézilabda Akadémián dolgozom, az U18-as csapat vezetőedzője vagyok, és két éve a szakmai irányításban is részt veszek. Nagyon szeretem a klubot, igazából ez a fővonal, ami a mindennapjaimat leköti.
0: Judó, mennek meg ez a beceneved, bár van egy olyan vezetékneved is, ami nagyon beszédes, nem Grandpierre.
2: Igen, igen, köszönöm.
0: Mit kell tudnunk erről?
2: Kolozsvári Grandpierre Emil féle családnak a tagjai közé tartozom, úgyhogy ezt a írói vénát igazából édesapám tovább vitte, én azért annyira nem, inkább maradtam a sportnál. 6 éve dolgozom a Ferencvárosnál, és 2 éve dolgozom az akadémián, előtte a kisebb utánpótláskorú gyerekekkel foglalkoztam, azóta pedig az U18-as csapatot hiszem én is, ahogy itt a többiek is, és igazából hát a Magyar Testművelési és Sporttudományi Egyetemen dolgozom egyébként mesteroktatóként, az a másik tevékenységem, szóval a sport mindenek előtt.
0: Hajrá, ilyen én. Pignicki Krisztina, Piga, hát téged azért játékosként, ugye, hogy más nem mondjuk, most rendezik majd ismét másodszor Romániába az Európa-bajnokságot. Európa-bajnokként ismerünk, edzőként a válogatott, a felnőtt válogatott másodedzőként ismerünk. Most utánpótlás edzőként vagy jelen. Ez mennyiben más mentális, lélekben, egyébként mennyire igényel más felkészülést, és te hova sorolod magad elsősorban? Mennyire vagy te valóban utánpótlás edző?
3: Azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, tehát a helyemen vagyok mindenképpen. Nagyon szeretem, szerintem a többiek is egyetértenek ezzel, és mellette pedig szerintem nagyon idegörlő. A sok szépség mellett ugye azért elég sokrétű feladatunk van, de én minden szépségét szeretem, tehát mindig dob valami újat az élet. Gyerekeknél kiszámíthatatlan, hogy éppen mi adódik náluk. Szóval szeretem ezt az utánpótlás kategóriát, szeretem, jól érzem benne magam, és tényleg szeretem azt, amit ki lehet hozni így a gyerekekből.
0: Apropónk azzal, hogy már bevezetőben említettem, hogy az IFI női bajnokok ligájában mindhárman ott vagytok, illetve a csapatotokkal együtt természetesen a Final Four-ban, a legjobb négyben. Most egy kicsi fura megközelítést engedjetek meg nekem. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja magára, hogy 55-szörös világbajnok vagyok. Mondom, nem sok az, hát 5-szörösnek jobb lenne, mert ha 55-szörös vagy, akkor arra már azt mondják, hogy de milyen ott a mezőny. Na most nyilván nem rajtatok kell ezt számon kérni, de mi, már hogy a magyar csapatok ennyire jók, ennyivel komolyabban veszitek, más nevelési fázisban vannak a magyar csapatok, vagy minek köszönhető ez az átütő siker? Zárójelben, ugye gyakran éri az a vád a csapatainkat, hogy jó, persze ott van a Veszprém, vagy a Szeged, vagy a Győr, vagy most már a Frad is a környéken, de hát mennyi a külföldi játékos, hát nálatok mennyi a külföldi játékos?
3: Csak hazai anyaggal dolgozunk mindannyian. Én a Győrről tudok beszélni, hogy szerencsére nagyon jó korosztály, ez az U18-as korosztály nálunk, ugye az a serdülő korosztály a bajnokságban. Azt gondolom, hogy látva a nemzetközi mezőnyt, vagy amit én tapasztaltam, ugye mi Porecsbe játszottunk, hogy szerintem sokkal képzettebbek a mi játékosaink, és jobb minden poszton legalábbis a mieink ügyesebbek, tehetségesebbek, nem is tudom, képzettebbek voltak, mint a másik három csapat, ugye a Buducnost, ami nem játszottunk, ugye játszottunk a Podravkával, illetve a Hipóval, és azt gondolom, hogy a játék talán minden elemébe mi föléjük tudtunk nőni ebben a korosztályban, és talán ennek tudható be az, hogy most mi vagyunk itt a négy csapatból az egyik, aki oda jutott, nem tudom a többiek, hogy ők hogy élték ezt meg, de ahogy én néztem, mindegyik nagyon sima volt.
0: Hát én is azt hiszem, hogy az izzadságszagú egygólos hetes párbajban kivívó győzelmet nem láttam, de hogy éltétek meg, Blanka?
1: Én nem így éltem meg, tehát még azt éreztem egyébként, bármilyen nagy gólarányal játszunk, hogy ebbe a korosztályba azért egy 5-6 gólos előny az még nem előny, tehát nem lehetett biztosra menni. A mi csoportunk szerintem nehezebb volt, vagy számunkra nehezebb. A csapatomat elég sok sérülés, vagy betegség sújtotta ott a megelőző időszakban, és nagyon szervezett lenül mentünk ki. Igazából az utolsó egy hét volt, amikor már teljes csapattal tudtam edzeni. Biztos ez is nehezítette az ottani perceket. Nagyon jól felkészült csapatokkal találkoztam. Egyénileg voltak bennük tehetséges gyerekek, de azt, hogy így akadémiai szinten tudunk dolgozni, és nagyon sok tehetséges gyerekkel, és a padunk azért hosszabb volt, mint az ellenfeleké, ez azért a végjátékban ez sorsdöntő volt mind a két mérkőzésen.
2: Igen, én a kettő között voltam valahol. Hál' Istennek minket nem veszélyeztetett semmilyen sérülés. Ugye mi ugyanezzel a csapattal játsszuk az U18-as bajnokságot, mert ugye ez egy U17-es kiírás tulajdonképpen, szóval teljes felkészülést tudtunk ezáltal véghez vinni. Mi egy szlovén, egy horvát, illetve egy dán csapattal találkoztunk. A dánokkal kerültünk rögtön a legelején össze, és úgy utólag egy kicsit örülök neki, mert egy kicsit azt gondolom, hogy ők azt gondolták, hogy mi sokkal könnyebb ellenfelek leszünk. Szerintem ők is megnézték, hogy mi hol vagyunk a bajnokságban, a harmadik helyen két csoport van, szóval az nem annyira jó. És emiatt egy kicsit így meglepődtek, 6-1-el kezdtük a mérkőzést, és utána nyilván kiegyenlítettek már a fél időre, de aztán nekünk is hosszabb volt a kispadunk szerencsére. Úgyhogy ez a dán meccs az nekünk nagyon sokat adott, nagyon jó volt egy skandináv kézilabda ellen megmérettetni magunkat. Utána már a döntőben nekünk sem volt annyira nehéz dolgunk, de az, hogy így együtt lehettünk kint közösen, egy a téthelyzetet megélni, mert hogy ez az ő számukra tényleg egy igazi téthelyzet volt, tudták, hogy számítanak ránk itthon, Kökénybe a följött hozzánk aznap reggel a döntő előtt, és mondott pár szót a gyerekeknek, és ez szerintem életre szóló élmény volt nekik, úgyhogy azért a megmérettetés része az nekünk is megmaradt így. Nem feltétlenül a sport része, hanem inkább a körítés, az nagyon, nagyon jó volt.
0: Ketten is hangsúlyoztatok, hogy ebben a korosztályban azért jó, hogy ez elhangzott, mert ugye a laikus néző meg hallgatóink azt mondja, hát persze 17 évesek, most már jók, akkor 22-27 éves korok, 5 éven keresztül folyamatosan 3 magyar csapat lesz biztos a Final Four-ba, BL-be. Miközben szoktam mondani, hogy a felnőtt válogatott az U35, tehát ha úgy tetszik, akkor abban 15 korosztálynak vagy 15 évjáratnak kell együtt jónak lennie. Ez a korosztály most, amelyel bejutottatok a Final Four-ba, kiugróan jó, ha nézitek egy-két évvel előre-vissza az összehasonlítási alapot, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon tehetséges, vagy úgy általában hát ilyenek az utánpótlás csapataitok a klubjaitokba. Nem kell mindig tartani a sorra, de takja, hogy gondolja.
2: Én azt gondolom, hogy Blanka dolgozik ugye a 2008-as válogatottnál. Nálunk egyébként a Fradiba a 2008-asok elég jó és magas színvonalú csapat volt, aki így hozta össze az élet szerintem a tehetségeinket, és ezeket a 2009-10-eseinket is ide tudom sorolni. Inkább a 10-es generációnk lesz talán a jobb itt a 9-10-es összetételből, és ugye hát mindig a páros korosztályok azok szerintem, amik így valahogy összejönnek így az országban. Nem feltétlenül csak a versenyeztetés miatt, hanem valamiért szerintem így alakul. Ezt talán a lányok jobban tudják, mint én, hogy miért ők dolgoznak válogatott csapatok mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez visszamenőleg is tendencia. Nyilván a 2004-es meg a 2002-es generációink azért úgy vitték a prímet, most már sokkal nehezebben érünk oda világversenyeken is, meg EOFON, tehát most azért egy picit már azt gondolom, hogy máshol is az utánpótlás nevelés is előtérbe került, de szerintem tartjuk a pozícióinkat, és én azt gondolom, hogy jól haladunk a ránk bízott korosztályokkal.
1: Igen, ezt megerősíteni tudom, hogy tényleg itt a 2008-as korosztály az egy nagyon erős korosztály, jó játékerőt képvisel, egyéninek képzettek, változatos a játékos állomány, és ugye a 2009-esek egy kicsit mindig ilyenkor háttérbe szorulnak, és ezért volt jó most ez az IFI BL, hogy itt voltak olyan 2009-es születési játékosok, akiket azért lehetett monitorozni, figyelni, hogy nemzetközi szinten ilyen téthelyzetben hogyan állják meg a helyüket, és az valóban nagyon nagy kihívás volt számukra, tehát, hogy nagyon nagy volt az eredménykényszer, ezt le kellett edzőként is róluk venni. Én csapatomban nagyon nagy volt a nyomás, hogy ugye már a Győrbe jutott, a Fradibe jutott, és ilyen kötelező élményként éltük meg, én magam edzőként is, hogy akkor most már még egy akadémia, és akkor legyen kerek egész a történet. Tehát nekünk ott a harmadiknak bekerülni, az még egy plusz teher volt. De tényleg ügyes korosztály, és akkor így ez egy nagyon jó lehetőség volt nekik.
0: Ez is nagyon jó, hogy mondod, hogy nagyon nagy volt a nyomás, mert úgy szokták azt is számon kérni, hogy hát ne számoljunk eredményt, jó, nem U17-ben, amit 14 alatt, mert a skandinávok se számolnak, de erre mindig mondom, de ők skandinávok, mi meg magyarok vagyunk. Mi máshogy adózunk, mi nem lyukasztunk a villamoson, ők mindig lyukasztanak, tehát ne akarjunk csak a kézilabda pályán skandinávok lenni. Az érezhető, hogy akár nektek, akár a szülőnek, akár a gyereknek, a magyar embernek úgy fontos az eredmény, mert az adja a visszaigazolást. Tehát most én is láttam utánpótlás meccset eleget. Hiába mondott, hogy ne számjuk az eredményt. A szülő még azt is számolni fogja, hogy a gyerekhez hányszor került a labda, nem hogy azt, hogy mennyi az eredmény. Ez érezhető?
3: Abszolút. Ugye azért a mi korosztályunkban most ugye elég komoly elvárások vannak. Szerintem olyan feltételek mellett dolgozhatunk, hogy enélkül nem is lehetne, elvárás nyomás nélkül. Én a Győrben a 2009-es, tehát ugye az én fő generációm, ugye a 2009-es társaság, és ahogy a Blanka említette, a 2008-asok, a válogatott szinten nagyon erősek. Az enyémek nagyon dolgoznak azon, hogy oda kerüljenek, de egyszerűen annyira kimagasló korosztály erősen jó játékosokkal, hogy nagyon nehéz oda bekerülni, és nagyon nagy visszacsatolás, hogyha egy-egy játékosunk akár egy-egy edzőtáborra oda tud kerülni. És nekünk ugye így ez az U17-es kér, tehát mi szinte de rendesen a korosztállyal vettünk részt ebben a kiírásban, és egy-két 2010-es, tehát a fiatalabb jött velünk, akik rendszeresen nálunk is edzenek és játszanak, szóval nekünk ez annyira nem okozott feladatot, de az a nyomás, amit ti is mondtok, hogy hát ez valahol elvárás volt, mi is kaptunk üzenetet, videót a felnőtt csapattól, hogy szurkolunk nektek, várunk titeket vissza, sok sikert, meg hozzatok haza ilyen győztes pólót, meg ilyenek, és szenzációs volt, ahogy ezek a gyerekek ezt így megélték. Szóval a szülőktől, a klubtól, önmagunktól, egymástól nagy az elvárás, nagy volt az elvárás, és napi szinten szerintem azért dolgoznak, vagy edzenek, hogy meg én is azt szoktam belé is súlykolni, ha már ennyit beleraksz nyarat, ünnepet, hétvégét, stb., de szerintem mindannyian ezt képviseljük, akkor azért vegyünk már ki belőle valami jót, és akkor ugye az a mérkőzésen lehet meg, ugye egy-egy győztes mérkőzésen. Szóval mi igyekszünk jól kezelni ezt az elvárás szülőket, stb., de ezzel azt gondolom, aki ezt választja ilyen szinten, azoknak ezt valahol tudni, bele kell ebbe tanulniuk a gyerekek, de bele kell tanulni, és hozzájuk kell szokni, hogy itt csak így működik.
0: Egyetértés, ellenvélemény, bármi, ami...
1: Nálunk igazán. Nálunk én nem érzem ezt a nyomást a vezetőség részéről, illetve én sem teszek a csapatomra ekkora nagy terhet. Néha maguknak generálják, mert mindig jobbak akarnak lenni, és az nem baj, hogyha ez a versenyzői kvalitás bennük van, mert így fogják megállni a helyüket. Inkább az, hogy tényleg, hogyha az egyénileg jól képzettek, akkor jön majd az eredményesség is párosul vele, de nyilván ez a közeg, ez meghatározza az, hogy eredménykényszer alatt kell teljesíteni. És erre fel kell készítenünk edzőként nekünk is a játékosokat.
0: Ráadásul utánpótlás edzőként nyilván van bennetek egy olyan kettősség, hogy hát persze van az eredménykényszer, egyébként lenne a szülő meg a gyerek miatt is, mert ugye minden nap ma van, és azért megy fel, mert meccset szeretne nyerni, a szülő meg azt szeretné látni, hogy a gyereke jól játszon. Ugyanakkor azt mondják, főleg a távlatokban, meg elméletekben gondolkodok, hogy a ti munkátokat majd igazából az ítéli meg, hogy x év múlva hány olyan játékos lesz a felnőtt válogatottban, vagy a klubotok felnőtt keretébe, akit ti adtatok oda. De az, hogy azt ma még nem látod, azért ma még senki nem fog veled kezet, hogy gratulálok, 7 év múlva x vagy y olimpiai érmes lesz. Ma azt látják, hogy ma mi történik. Ezt a kettőséget, ezt hogyan lehet megélni, vagy hogyan fér meg egymás mellett a ma meg a jövő?
2: Hát szerintem mi azért dolgozunk, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjunk átadni sok mindent. Az, hogy kiből lesz válogatott, az nagyon sok minden befolyásolja hosszú távon. Mi azokat a gyerekeket, akiket ránk bíznak, mi kiválasztjuk őket, vagy hozzánk kerülnek, vagy több éve mondjuk nálunk nevelkednek. Egyetlen feladatunk van, hogy a legmagasabb szintre próbáljuk meg eljuttatni. Ez nyilván elég összetett munka, nagyon sokan dolgozunk ezen, de mindig az a célunk, hogy az összes gyerek, aki nálunk van, az megkapja egyrészt a lehetőséget a fejlődésre, másrészt pedig belőle valami váljon. Az, hogy utána mi fog vele történni, azt nyilván nem tudhatjuk, de szerintem ez egy alapelvárás saját magunkkal szemben is, és azért ülünk mi itt szerintem hárman pont ebben a korosztályban, mert azt szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek beérnének, és ők lennének valamik. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy kézzebb a játékosok, mert itt egy nevelő munka van, tehát mi ugyanúgy felkészítjük őket az életre is, és ez is fontos, hogy itt megtanulnak nagyon sok olyan dolgot, a sport, mint nevelő közeg, ugye, megtanulnak olyan dolgokat, amiket tovább visznek utána az életbe. Nem mindenki fog eljutni erre a szintre, és pont talán ennek a kupának, vagy ennek a sorozatnak ez a lényege, hogy itt a gyerekek olyan dolgot tapasztalhatnak meg, amit lehet, hogy utána többet nem fognak. És talán ezért is tették ők is magasra a lécet, hogy ha már itt van egy ilyen lehetőség, mert nálunk a nyolcasok azért ki voltak, hogy nem ők mehettek, a 2008-asok, ugye, mert az ifi korosztály más Magyarországon, és ők szerettek volna menni, mi is nagyon sajnáltuk, de hogy azzal, hogy ezt a korosztályt határozták meg, így a 9-es 10-esek kaptak most lehetőséget erre.
0: Létezik egy olyan vélekedés, hogy hosszú távon alapvetően nem a vele született adottság vagy a képesség, hanem a karakter, a jellem, a sport emberi erény határozza meg egy pályafutásnak a sikerességét. Ez mennyire igaz, és gyerekeknél ez mennyire tükröződik? Mennyire kell úgy nézned, hogy hát ez egyébként a fülén táncoltatja a labdát, de szegénykémbe a kitartás vagy a megbízhatóság az semmi, és nem lesz belőle semmi.
3: Én gyorsan beleszólok, mert ezt nem tud megtanítani neki. Tehát ugye szerintem sok mindent megtudunk. Nagyot ugorjál, erős legyél, védekezzél, dobjál gól, sötét, de akinek nem jön a véréből a küzdés, a csibészség, a 1001 szakszót tudnék meg melléklevet használni, de nem használom, azt nem tud megtanítani. Tehát lehet, hogy nevelhetsz jó kézilabdás, meg tényleg ilyen nagyon ügyes játékos, húha, hogyha de életképtelen, már bocsánat, akkor nem valószínű, hogy előrébb fog jutni. Tehát az, hogyha van egy ilyen gyereked, akkor az nagyon-nagyon sokat ér, azt gondolom, hogyha van egy ilyen kis oroszlánod, vagy nagy oroszlánod, mint sok nyuszi, akkor azért az nagy segítség szerintem egy csapat életébe.
0: Vagyis az, hogy a belső tűz, az ösztönzés, a szenvedély, az, ha nincs meg, akkor külső kényszer, akár edzői, akár szülőkényszer hatására csak ideig, óráig helyettesíthető egyébként, nem az jogos, az igaz?
1: Az igaz, teljes mértékben szerintem.
2: Igen, hát a belső motiváció. Ugye egy ideig, mikor kisebbek, még korosztályban, akkor a külső motiváció apa, a gólok, kapunk egy érmet, stb. Jelenik meg, és ahogy nőnek, pedig a belső motivációnak kéne megjelennie, amikor már ő akarja. Tehát mi ott állunk a pálya mellett, és biztatjuk őket, és nagyon szeretnénk, ha sikerül nekik, de ha ők nem hisznek benne, saját magukban, illetve csapatban, akkor igazából egy edző egy kicsit ott állhat a pálya a szélén, és az a legnehezebb, hogy tűzbe vigyük őket mindig, hogy ők is azt érezzék, hogy ez igen, ez róluk szól, és ez az övék, az ő teljesítményük.
0: Mennyire nehéz, mert egy olyan világot élünk már, amikor tulajdonképpen tévesen azt mondjuk, hogy a sportban is egyenlők az esélyek. Hát az esélyek soha nem egyenlők, mert nem egyenlő képességűek az emberek, de legalább a feltételek, hogy legyenek egyenlők, hogy mindenkivel ugyanannyit foglalkozzál, ugyanannyi figyelem forduljon mindenkire, arra is, akiről az első pillanatban tudott, hogy igazából nem, hogy nem fogja megváltani a kézilabdát, hanem vagy halbiológus lesz, vagy pizzafutár, a másikban meg látod az isteni szikrát, hogy ebből még bármi lehet, de elvileg ugyanannyit kell mind a kettővel foglalkoznod, különben hát nagyon sok minden sérül a mai normák szerint. Ezt hogy lehet megoldani?
1: Nem egyszerű, de...
0: De a probléma létező, ugye?
1: A probléma az abszolút létező, és nyilván ugye azért nem olyan létszámmal dolgozunk még akadémiai szinten sem, ahol megengedhető magunknak ez a folyamatos rotáció, és vannak persze a keretekben olyan játékosok is, akiből nem azt feltételezzük, hogy NB1-es játékossá fog válni, viszont azokat a mentális, emberi értékeit, amivel a csapatból az a játékos eljuthat, tehát ez egy csapatjáték, és minden egyes játékosnak meg kell találnia a helyét, hogy hogyan tudjuk ebbe a csapatba beilleszteni, hogy azzal esetleg a másik játékos is hatékonyan fejlődjön, illetve a csapategység is megmaradjon, és az egész évet végig tudjuk csinálni, vagy a szezonokat, amíg a beválás meg nem valósul.
0: az előbb említetted azt, hogy úgy nevelnetek kell, és olyan jókat szórakozom, amikor azt látom utánpótlás meccseket, nem is feltétlen 17-ben, hanem még akár lejjebb, amikor elsősorban a szülő, de szakember is azt gondolja, hogy azért, mert valakit felküldte a pályára, az már felnőtt. És azt várod tőle, hogy olyan döntést hozzon krízis szituációban, az utolsó pillanatban döntet lenne, mint hogyha már 20 éve felnőtt játékos lenne, és akkor, amikor kiborulnak, hogy mégse ez történik, akkor szoktam mondani, hogy figyelj, mert a táskáját nem tudja még otthon bepakolni, hát még mi főzzük neki a kakaót, hát miért várod, hogy a pályán kész ember legyen belőle? Ezzel mi a teendő? Mennyire kell a gyereknek felnőttebbnek lenni a pályán, mint egyébként a pályán kívül az életében, ahol lehet, hogy még olyan szétszort, hogy azt se tudja, hogy kell hazamenni, vagy a kettő az mennyire van szinkronban egymással?
2: Hát, akkor jövök én. Szerintem ők felnőnek a feladathoz. Tehát a kézilabda az életük, a szenvedélyük, és ők ezt teljesen másképp élik meg. Csapatban dolgoznak, edzőtáborozni megyünk, tudják, hogy mikorra kell odaérni, tudják, hogy milyen cuccokat kell betenniük. Ők készen állnak erre a típusú megmérettetése. Otthon lehet kicsit henyélni, anya majd segít, ott mindig van valaki, aki bejön a képbe. Itt pedig ők tudják, hogy mi a dolguk, és ők ezt végre is hajtják szerintem maximálisan. Nyilván azért, amíg ide érnek, hogy ezek menjenek, addig vannak kis feladatok, hogyha például elkésnek, vagy ha otthon marad valami, tehát a nevelőközeg a csapatnál az működik. Nálunk például énekelni kell, vagy viccet mesélni, hogyha valaki késik, úgyhogy a Bogyó és Babocától elkezdve már mindent meghallgattunk. Mondtam nekik, hogy a mostani csapatomnak, hogy énekesek azért ne legyenek, bízunk benne, hogy a kézzel a pályán jobban ki tudnak teljesülni. Úgyhogy azért, míg odáig eljutnak, az egy hosszabb út, de hogyha odaérnek, akkor szerintem ők úgymond felnőtté válnak, és én nem tudom, ezt majd megerősítek, hogy vannak olyan típusú játékosok, akik győzni tudnak, és az a jó, hogyha egy csapatban sok ilyen van, mikor ilyen kétes szituáció van, hogyha olyan van fönt a pályán. Szerintem gyerekként is, aki nem bízik magába bizonytalan, az nem fog eldönteni meccset, viszont hogyha van egy oroszlánunk, és ő van ott, akkor ő már gyerekként is megmutatkozik, hogy bizony azt a mérkőzést el tudja dönteni.
0: Az akadémiai rendszerrel kapcsolatban számos szélsőséges vélemény létezik. Most mondok két szélsőséget. Az egyiket ugyan a futballból hallottam, de igaz lett a kézilabdára, hogy van, aki azt mondja, hogy jaj, most ez játék a szavak, hogy akadémiát. Régen is voltak akadémiák, csak akkor úgy hívták, hogy Fradi ifi, Újpest ifi, Debrecen ifi, Győr ifi. Legfeljebb a gyerek hazament, otthon aludt, nem bentlakásos volt, és amúgy meg minden megvolt. A másik pedig azt mondja, hogy gyökeresen más. Azok a segédtudományok, amit most megkap a gyerek figyelem pluszba, azok nem érhetők ahhoz, ahogy akár ti nevelkedtetek gyerekként x évvel ezelőtt. Melyik szélsőséghez van közelebb az igazság, amit ti megéltek napi szinten?
3: Én a másodikat osztom. Nekünk úgy tevődik össze ez az U17-es társaságunk, hogy nagyjából a fele győri, és ugye a fele körülbelül, aki koleszosján bentlakásos, tehát vidékről jött. Lehetőségeink szerintem sokkal jobbak a háttérrel együtt, ugye a rehabilitációs, ugye az EU stábtól kezdve az edzés lehetőségek, az időbeosztásunk ezzel, az iskolákkal való kooperáció, hogy mi nekünk van lehetőségünk, nem tudom, nálatok is szerintem nagyjából így van, hogy van lehetőségünk egyszer-egyszer délelőtt, akár az első két órába edzést tartani, olyan iskolába járnak a gyerekek, ahol be van építve az órarendjükbe, kedden, szerdán, csütörtökön egy 3 órás ilyen ebédszünet, edzés, ugye labdarúgó akadémiának az iskolájába járnak a gyerekek, de hát meg van lehetőségünk úgymond legügyesebb, legtehetségesebb, a legjobb gyerekeket kiválasztani, de természetesen ugye ez nagyon sokrétű, tehát hogyha van 20 gyerek, nem lesz mind a 20 ugye ugyanolyan szinten, de így ebből összetudunk rakni egy olyan erős csapatot, vagy egy korosztályában erős csapatot, aki meg tud mérkőzni, és van lehetőségünk a rotációra. Szóval így visszatérve arra a kérdésre, hogy én szerintem jobbak a lehetőségek egy akadémián, és a válogatottra egy picit visszatérnék, hogy ugye nekem ebbe a 2010-2011-es korosztályban még nagyon sok fele nyitunk, nagyon sok játékot szeretnénk megnézni, nem csak akadémiáról, hanem kisebb klubokból gyerekeket, és már most nagyon nagy a különbség azok a gyerekek között, akik már bent vannak a rendszerben, lehet, hogy csak fél éve, egy éve, vagy azok, akik még az otthoni kis klubjukból érkeznek, és lehet, hogy nagyon ügyes, megnyeri a meccseket U16-ba, U15-be, de például az erőfejlesztés része, a koordinációs képességei gyereknek, a játékértései azért már ebbe a korosztályba látványosan észrevehetőek. Szóval én támogatom ezt a részét, legalábbis az én oldalamnak, vagy az én véleményem ez a általad feltett kérdés a második.
1: Én is ezt tudnám alátámasztani, és nyilván itt az ifi korosztályban még jobban kijön ez a különbség. Illetve a személyállományok, meg nyilván a lehetőségek mellett az sem mindegy, hogy ugye napi szinten a legjobb gyerekek a legjobb gyerekekkel találkoznak, és nem mindegy, hogy mondjuk egy induló cselt ki ellen csinál meg, ki ellen dolgozik nap, mint nap. Egyrészt a cselezőkészsége is fejlődik, meg az egyéni védőtevékenysége. Tehát ez, amit mondjuk egy kisebb egyesületben, ahol kevesebb gyerek van, vagy alacsonyabb játékerőt képvisel egy-egy játékos, ott maga a fejlődés mértéke is egy ideig tartható csak fent.
0: Nyilvánvaló, hát az eredmények is mutatják, hogy ennek a rendszernek, az akadémiai rendszernek megvannak az előnyei, hiszen hárman is ott vagytok a BL-ben a legjobb négy között. Az a kérdés, hogy ez a versenyelőny, ez meddig tarthat? Mert most nyilvánvaló, hogy amikor megkapja a gyerek a képzésben, mindenben a fokozott figyelmet, a létesítményhelyzet tökéletes. Ráadásul ugye sokkal több időt töltenek együtt, mint egy, nem tudom, mint svájci gyerek valószínűleg a csapattársaival, tehát egymás gondolatát is ismerik, ha úgy tetszik. De aztán egyszer ennek csak időben mindenképpen vége lesz, és kikerül egyesületekbe, klubokba, máshova, ahol nem a régi társakkal lesz, nem a régi körülmények között,

0: teljesítik, vagy nekünk kellene valami, például a NECA-nak ugye van felnőtt csapata NB1-ben, fiúknál, lányoknál, még szintén egy labor környezet tulajdonképpen, viszont ott már találkoznak olyan ellenfelekkel, akik valóban azt a mércét kell, hogy megüssék, ami majd a felnőtt létben is őket fogja jellemezni. Nálunk azért BL csapat van, nagyon nehéz oda bekerülni. A vezetőedző sokat nyúl most a fiatalokhoz, nagy örömünkre, nagyon sok fiatal kap lehetőséget arra, hogy velük együtt edzen, vagy pedig mérkőzésen egy-egy percre bekerüljenek a pályára. Ez tulajdonképpen egy ilyen indító része annak, ami véjük válhatnak. Nyilván vannak itt olyan fiatal tehetségeink, akik idejekorán vagy ideje előtt be tudnak mutatkozni egy felnőtt válogatottban, de azért ez a ritkább. A legtöbb gyereknek az érése azért az 22-23 éves kor körül kezdődik szerintem. Van, aki nyilván 30 évesen lesz válogatott, ritkább esetben, de hogy talán az akadémiai rendszernek a kifutását nem tudjuk még kontrollálni. Tehát dolgozunk velük nagyon, örülünk neki, hogy kapnak megkereséseket, tőlünk is sok mindenkit visznek jó klubok el, csak utána ott még nekik egy picit utánpótlás szinten is kellene fejlődniük tovább, akár erőfejlesztésben, akár koordinációban, akár egyéni képzésekben, és mivel ők a felnőttbe bekerülnek, onnantól kezdve talán egy picit úgy tekintünk rájuk, hogy ők felnőtt játékosok, és valószínűleg az átmenet nincs most még meg. Aztán most majd jönnek a gyerekek, és meglátjuk, hogy velük mi fog történni. Most már azért szerintem mutatható, hogy mennyi számban tudnak felkerülni a NB1-be.
1: Ugyanakkor mind a hárman olyan helyen dolgoztok, ahol már említetted is, hogy felnőtt szinten is BL klub van. Tehát ez nem egy csonkagúla vagy csonkakúp, hanem megvan neki a teteje. Ami szerintem azért fontos, mert hogyha a gyerek maga előtt lát egy példaképet, akkor látja, hogy az igazi bajnok hogyan készül, hogyan edz, hogyan érkezik meg a csarnokba, plusz nem gondolja, hogy ő a világ legjobbja, mert a saját korosztályban ő a legjobb. És szerintem az olyan akadémiáknak, vagy nem csak az akadémiáknak, hanem ugye a trianoni határon túli kézilabdát is bekapcsoltuk a magyar kézilabda vérkeringésébe, és azt látjuk, hogy ahol nincsen felnőtt csapatot tulajdonképpen, ott valami elvész, valami nincs meg, és lehet, hogy a 17 éves gyerek azért, mert egy mikrokörnyezetben látja a többi 17 éves gyereket, és ügyesebb náluk, azt gondolja, hogy ha biztos én vagyok a világ legjobbja, mert akit látok magam körül, azok közül mindegyiknél jobb vagyok. Azért másrészt, tehát oda akarok kifutni, hogy azért ez egy előny, nem, hogy a Győr, a Debrecen, a Ferencváros klasszis játékosait, úgy tetszik, bálványait minden nap láthatják a gyerekek.
2: Igen, abszolút előny, tehát egy cél az mindig kell a játékosaink számára, de ugyanakkor ez nehézség is számukra. Én abban a szempontból, mondjuk akadémia szempontjában mi nagyon jók vagyunk, hogy azért itt a játékos kialakításánál figyelembe veszi akár a vezetőedző, illetve az ügyvezető igazgató is, hogy kik azok a leendő utánpótláskorú játékosok, akik a későbbiekbe be tudnak csatlakozni a felnőtt csapat életébe, illetve kik azok, akik esetleg egy kis kerülővel kölcsönbe mennek, és majd visszaintegráljuk őket. Tehát próbáljuk, igyekszünk felkészíteni ezeket a játékosokat, illetve ami még szerintem nagyon beszabályoz minket, nyilván itt ez a korosztályos versenyzési életkorok. Nagyon sokszor azt azért elfelejtjük, hogy egy-egy játékos életében van egy-egy év kimaradás, mondjuk egy nagyon tehetséges játékos egy térszalag szakadás hosszantartó sérülést követően egy évet kihagy a képzési rendszerből. Az ő játék életkora gyakorlatilag nem ugyanannyi, mint ami a versenyszabályok szerint mutatkozik, hiszen ő egy évet kimaradt ebből a rendszerből. Szóval ez a kis rugalmasság és áthidaló megoldások, ezek biztos, hogy segítenénk a mindennapi munkánkat, mert ezeknek a játékosoknak az életében az a képzési év ugyan, hogy ne lemaradás legyen, vagy siettetés, és minél hamarabb beépülni a rendszerbe, ez szerintem nagyon sokat számíthatna a jövőben.
1: Mennyire igaz az, hogy nehezebb, jóval nehezebb a mai gyerekekkel dolgozni, mint a tegnapiakkal, még nehezebb, mint a tegnap előttiekkel? Ez ugye, tehát realitás, hogyha így van. Én magam edző nem voltam, de mondjuk angol gyerekcsoportoknak tanítottam éveken keresztül, és azt láttam, hogy igenis van egy trend, egyre nehezebb a gyerek figyelmét lekötni, egyre öntörvényűbb lesz, egyre kevésbé hajlandó elfogadni azt, amit te mondasz, hogy ez így van, érezhető, és egyértelmű a trend. Mi a teendő ezzel? El kell fogadni, vagy meg kell próbálni megváltoztatni, lassítani?
0: Én azt mondanám, hogy nem nehezebb,

0: hanem más. Minden korosztály más, és talán ez a legnagyobb edzői kihívás, hogy mindenkihez megtaláljuk a kulcsot. Valóban nem lehet úgy edzést tartani, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, teljesen mások az elvárások. Én ezt viccesen szoktam mesélni, hogy dolgoztam egy idejű U12-es korosztállyal, és sosem gondoltam, hogy táncszünetet kell beiktatnom egy kézabda edzésbe, de hogy volt egy egyperces szünet, amikor azt láttam, hogy mindenki táncol, mondom, úristen, mit csinálják a gyerekekkel, mondom, nagyszerű, akkor táncszünet, mindenki táncolt, egy percig kitáncolták magukat, és utána folytatni tudtam az edzést. Addig semmi, nem tudtam őket rávenni semmire. Szóval igen, a figyelmük már teljesen más, egészen más impulzusokkal lehet őket lekötni, szóval nem vagyunk könnyű helyzetben, nem csak mi, hanem az összes sportágra ugyanezt gondolom. Eleve már kevesebben is jönnek el sportolni, mert a képernyő időnek a megnövekedése ugye őket is arra vezeti, hogy inkább maradjanak otthon, mert sokkal jobb nyomkodni a telefont és egyéb más eszközöket, úgyhogy emiatt is nehéz, de én tényleg azt gondolom, más ez a korosztály, más ez a generáció, és meg kell hozzájuk találni az utat, és azt gondolom, hogy egy akadémiának a működése pedig mutatja azt, hogy meg lehet találni ezt az utat, tehát hogyha kapnak motivációt, célokat, és ők is értik, hogy miért csináljuk ezt, mi miért történik, akkor viszont beleállnak ők is a munkába, és talán nem mondom azt, hogy mindig könnyű, mert tényleg néha olyanokkal szembesülünk, amit így nem nehéz így feldolgozni, de nekünk is muszáj változni és változtatni, úgyhogy talán, hogyha ha megtaláljuk azzal a generációval a közös hangot, akkor azért szerintem nem reménytelen.
1: Igen, a pesti gyerek, vagy az a magyar sport keleti és nyugati bástyáin is így van, igaz ez?
2: Így, abszolút, én is egyetértek. Alkalmazkodnunk kell a mostani gyerekekhez, a mostani életmódhoz, stílushoz, mert valóban nem belegondolok, hogy mondjuk én miben nevelkedtem fel, az nem biztos, hogy működne. És hogyha, ahogy említette Judo, megtalált velük a közös hangot, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezelhető, nem hálás, mert mindig azt mondták a nagy öregek, hogy hálát sose vár, de egy nagyon jó kis társaságot, egy sikerorientált, jó társaságot, jó csapatot lehet irányítani, és ez ilyenkor is megmutatkozik, mint amiért most itt vagyunk, hogy csillogó szemekkel élnek meg egy ilyen versenysorozatot, mint amiben most nekünk szerencsénk volt részt venni, hogy például az enyémek azok oda meg vissza voltak ebben a 4 napban, amíg mi ott voltunk, hogy teljesen felnőttesen értették, hogy mi a lényeg. Nagyon motiváltan telt el ez a 4 nap nekünk, hogy van azért, ahogy mondtad, Judo, van remény, tehát hogyha megtalad velük a közös hangot, akkor azért nagyon jó dolgokat lehet kihozni belőle.
1: Hát ezzel elérkeztünk beszélgetésünk legneuralgikusabb pontjához most, a szülőhöz, mert akárhogy is tagadnánk, ugye bizonyos szempontból a szülő meg az utánpótlás edző ellenérdekelt fél. A szülő mindig ma akar nyerni, az utánpótlás edző távlatokba gondolkodik, a szülő mindig azt akar, hogy az ő gyereke legyen sikeres, az edző azt akar, hogy a csapat legyen az. Mennyire szabad beengedni, mennyire szabad partnerként beszélni vele, hiszen alapvetően nyilván van egy parciális nézőpontja, másrészt nem ért hozzá, ugyanakkor ő a gyerekének, ha úgy tetszik, az első menedzsere, ha ő nem lenne, akkor el se jutna valószínűleg az edzés színhelyre a gyerek. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Persze létezik egy kézilabda utánpótlás szurkolói szabályzat, aminek a rövidítése poénból KUS, de nyilván nem lehet ezt ilyen egyszerűen megoldani. Mi a viszonyatok úgy általában a szülőkhöz?
2: Nekem elég jó viszonyom van, én azt gondolom, hogy tudom kezelni, aztán majd lehet, hogy a szülők megnézik, az biztos, hogy nem így van. Van egy nagyon jó, ugye most már én 3. éve dolgozom ezzel a társasággal, ugye kezdtük U15, U16, és most értünk ugye U18-ba, hogy az elejétől ugye volt benne egy kis rotáció, szerencsére mindig észérvekkel, vagy hát ha tetszik, hanem azért meg lehetett normálisan beszélni a dolgokat, hogy a gyerekek kapcsán, hogy ki az, akit esetleg bent tudunk tartani a rendszerbe, vagy nem, mert sajnos ilyen az élet, meg kell hozni néha azért nehéz döntéseket is. Szóval részemről azt gondolom, hogy van egy teljesen korrekt kezelhető kapcsolatom a szülőkkel, se nagyon bizalmas, se nagyon távoli, nagyon jó közösségünk van, kísérnek minket mindenhova. Most is szenzációs volt ebbe a szurkolótáborunk, illetve mi évvégén csinálunk egy óriási nagy partit, szülőstől, tesóktól, mindenestől, szóval én ebből az oldalról nagyon jól állok.
3: Nekem is jó kapcsolatom a szülőkkel, bár amikor a kezdetén az első csapatom szülői társasága szerintem mindenre megtanított. Úgyhogy jó rutint szereztem az első csapatom által, de azt követően nyilván, ahogyan a gyerekek változnak, úgy akkor a szülők is generációkon keresztül más-más módszereket kell alkalmazni, de egy biztos, hogy aki befutott játékos lett, az annak a szüleivel mindig egy olyan kapcsolatunk volt, hogy egy irányba mentünk. Tehát ugyanazt a értékeket képviseltük, és ez egy jó irány az első szülő értekezleten. Ez példaértékű, akár ezüstérmes olimpiai ezüstérmes szülőről is volt szó, tehát igazából azt gondolom, hogy ez a kezdeti hangulatot, vagy alap elemeket megadja a szülőkkel való kapcsolatunkba, és hogyha ez az irány közös, akkor működőképes.
1: Mondják edzőkről, felnőtt edzőkről is, hogy alapvetően igazán két szempont alapján lehet rangsorolni őket, az egyik az eredményességük természetes. A másik az, hogy a mindenkori egykori játékosaik hogyan vélekednek róluk, milyen emlékeket őriznek róluk, hogy érzik, hogy mit kaptak tőlük. Nyilván az utánpótlásban még inkább igaz lehet. Mennyire fontos nektek az, milyenek a visszajelzések, hogyha egykori játékosoddal találkozol, vagy a szülő, vagy a plusztört szklom, vagy pedig adott esetben mutat egy szívet rád, mosolyog, rád néz, odajön, megpuszél, hogy álltok, milyen az egyenleg?
0: Én mondhatom, hogy jól állok ezzel. Nagyon örülök neki, mikor kapok egy üzenetet, hogy megszületett a kislányom, és remélem, hogy majd te leszel az edzője.
1: Ez jó.
0: Vagy képzeld, judó lediplomáztam, diplomás lettem, úgyhogy ezek mindig szívet melengetők, ha összetalálkozunk, mindig örömmel nézünk össze. Természetesen kaptam olyan üzenetet is már, hogy tönkretettem valakinek az életét, és ő belőle miattam nem lett sportoló. Ezeket is egyébként ugyanúgy szerintem meg kell dolgozni magunkban, meg nyilván nem mindenkinek tudunk segíteni, hogyha nincs meg az az igazi kémia, ami akár a szülőkkel ugyanúgy értékrendben van, akkor azért ilyen is előfordul, de én azt gondolom, hogy döntő többségében egyrészt büszke is vagyok a tanítványaimra nagyon, másrészt pedig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük, úgyhogy várom a megszületendő gyerekeket, bár nem tudom, akkor én még edzősködni fogok-e. Mondtam nekik, hogy remélem már nem hozzám hozzák, mert addigra biztos, hogy a szakmai tudásom már nem lesz megfelelő, úgyhogy, de hogy abban gondolkodnak eleve, hogy kézilabdázó legyen a gyerekük, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
3: Szerintem én is jó kapcsolatot ápolok a tanítványaimmal, de igazából mindenkinek nem lehet nyilván megfelelni. Igyekszem mindenkit úgy elengedni a klubtól is, vagy a csapataimból, hogy igazából nem tudjuk, hogy mikor keresztezzük így ismét egymás útját. Vannak olyanok, akik már befejezték a kézilabdát, és közben mentek tanulni, magasan kvalifikált orvosok lettek, jogászok, illetve tanítási gyakorlatra jönnek vissza hozzánk. Tehát, hogy tényleg egy nagyon sok olyan terület van, hogy edzőkké váltak, és akkor segítséget kérnek. Ez is egy jó példa és visszajelzés, bár nem volt a legjobb sportoló, de mégis a sport mellett maradt. És ez a fajta sértettség, ami akkor inkább a csalódással párosult, az egy idő után, az idő az mindent megszépít, de átértékelődik. És szerintem az a jó, hogyha ezek a játékosok megtalálják nem csak a sportban, hanem a mindennapi életben a helyüket, és aki egy ilyen akadémiai képzést végigcsinált, az szerintem olyan plusz kvalitást kap a sport által, amit akár a munkaerőpiacon is nagyon hatékonyan tud használni.
1: Azt gondolnám én, hogy ez az U17 körülbelül az a határvonal lehet, ameddig, vagy ami alatt még az egész nevelés az lehet szeretet alapú, aztán néha persze elő kell venni az ostort egyre gyakrabban. Mennyire kell elővenni most?
2: Nekem tegnap elő kell.
0: Mi hétfőn.
1: akkor azért néha elő kell.
2: Néha elő kell venni, igen, nem lehet mindig nagyon barátságos velük az ember, bár ugye tényleg azt gondolom, hogy mindannyian csapatára jellemző lehet az, hogy jó dolgok van a gyerekeknek, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem igen, de azért néha muszáj őket ebből a komfortzónál, vagy kényelmi zónával, hogy jaj, most minden happy, és akkor mindent lehet, azért néha-néha oda kell egy kicsit szerintem pirítani, természetesen nem úgy, ahogy régen, ezt gondoljon mindenki azt, amit szeretne, de néha azért kell szerintem a keménység hozzájuk, bármennyire nők vagyunk, és azt mondják, hogy mi érzelmi alapon döntünk, azért ebbe a férfi kollégákkal szoktam vitát nyitni, hogy nem, nem érzelmi alapon. Szerintem tudunk olyan kemények lenni, de azért mi meglátjuk bennük azért még a gyermeket, hogy nem csak egy sportolót, hogy már pedig ott kizsigereljük, és akkor neked itt hétről hétre muszáj, hanem azért ott van benne a gyerek, aki lehet, hogy az iskolából úgy jött haza, hogy volt egy rossz felelet, vagy nem aludt éjszaka, mert a témazáróra készült, és akkor nem tudott használni, vagy egyéb, vagy én mindig szoktam viccelni velük, hogy most a fiú csak egy szívecskét küldött, nem hármat, hát az ugye katasztrófa, de ezekkel szoktam, akkor mindig elmosolyodnak, hogy nem, de mondom, de így van. Szóval ezért néha-néha szerintem kell egy kis keménység nekik.
1: Április 23-án csütörtökön beszélgetünk, és 27-én hétfőn lesz a Final Four-nak a sorsolása, a felnőtt sorsolással együtt. Nálatok is olyan fontos ez, mint a felnőtteknél, és már az, hogy kit lenne jó kapni, kit lenne jó elkerülni, vannak ő, vagy jöjjön, aminek jönnie kell?
3: Jöjjön, aminek jönnie kell.
0: Aki győzni akar, mindenkit meg kell vernie, szóval bárki jön szembe, mi készülünk, mi nagyon szeretnénk nyerni, ahogy szerintem az összes csapat, szóval ez mondható előről a korosztályról, hogy most mi legalábbis nagyon lelkesek vagyunk, és mi az MVM domba készülünk, nekünk ez a cél.
1: Tudnék, úgy, a döntőt reményeink szerint ott rendezik, igen.
0: Már biztos, igen, biztos se vált, hogy ott lesz, legalábbis tegnap a Nemzeti Sportban is, vagy Nemzeti Sport Online-on megjelent, ott
1: akkor
0: olvastam.
1: Pedig biztos.
0: Igen, úgyhogy szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy oda vágyunk, úgyhogy erre készülünk.
1: De hát készültök Ceglédre is, ahol ugyan nem B-et rendeznek, hanem a hazai korosztályos bajnokságnak a végjátékát. Most már hát szinte matematikai tény, hogy mindben vagytok, nem?
0: Mi még azért nem.
1: Jó, de valószínűleg nem menekültök ezelől. Itt a gyerekeknél mennyire igaz az, hogy minél többször találkozol valakivel, akkor úgy megvan az ellenfél, vagy az ellenségképed, és mint a kis vért sem, mire odaértek a végére, addig már van olyan, akit legszívesebben széttépne, vagy nincs ilyen?
0: Hát én azt gondolom, hogy akadémiák vagyunk. Itt azért mi minden téren összedolgozunk, talán mondhatom ezt. Tényleg az utánpótlás nevelés próbáljuk összeszedni, és a legjobbakat, leggyógyakorlatokat összegyűjtve. A lányok többsége együtt dolgozik a válogatottban, tehát azért a válogatottnak is a, nem mondom, hogy a gerincét, de nagyon sok játékosát adják az akadémiák. Úgyhogy ők azért azon kívül, hogy mi találkozunk egymással szemben a pályán, még az edzőtáborokban is nagyon sokszor együtt vannak. Tehát én azt gondolom, hogy inkább barátok, és inkább tényleg ellenfelek, és nem ellenségek. Reméljük, legalábbis szerintem mi erre tanítjuk őket.
3: Abszolút, igen.
1: Most Cegléden, aztán utána majd Budapesten látni fogunk a legígéretesebb klubjaink 17 éves korosztályából 30-40 lányt, akik most a saját korosztályukban a világcsúcsán fognak játszani. Lehet, hogy a 28-as olimpia még egy nagyon merész, meg nagyon közeli kép, de a 32-es az nem az. Szerintetek mekkora esély van rá, hogyan látjátok, hogyan gondoljátok, hogy akiket most itt látni fogunk a következő egy hónapban két porondon is játszani, közülük többen ott lehetnek majd egy 1900, azon nem, azon már sajnos nem, vagy nem sajnos, de egy 2032-es olimpián egy reményteljes felnőtt magyar női kézilabda válogatottba?
2: 22 évesen.
1: Hát akkor a 36-osba egyefele. A 36-osba azt úgyis mi rendezzük.
2: Ott már azért inkább többen, de talán egy-egy azon, a mindannyiunknak van szerintem csapatában. Sok ügyes, tehetséges játékos, de szerintem egy-egy befuthat.
0: Bízunk benne,
2: igen.
1: Egy kérdést szentelünk a felnőtt kézilabdának, mert szoktuk mondani, ugye, hogy a régi szék sikerek után azért jött egy apály, de azt a 2023-as svédországi VB-t számítjuk úgy, hogy ott megfordult a szél, és azért azóta olimpián voltunk, azóta EB harmadikok lettünk, 27-ben hazai világbajnokságot rendezünk, 28-ban olimpia lesz Los Angelesbe. Felnőtt szinten, ti, akik az utánpótlást is látjátok, hova teszitek a magyar női kézilabdázásnak a tetejét? Mi az, ami elérhető? Nem feltétlen helyezésben, hanem a világ élvonalához való közelségben. Egyértelműen oda tartozhatunk, közelíthetünk hozzá. Mik a reális célok?
2: Szerintem ott vagyunk lassan, tehát közelítünk az elithez, szerintem azért elég stabil kerettel, vagy egy maggal dolgozhat a szövetségi kapitány. Én szerintem azért közelítünk, tehát most inkább közelebb vagyunk az elithez, mint távolabb.